A Hortobágyi Hidi Vásárba vezet bennünket a következő felvétel. Az énekesek Gyönyörű Zsigmond és Jeremiás Lajos, kiket a Szeredás Együttes tagjai kísérnek. Utána pedig egy eredeti felvétel következik, Magyar Verbunk, Csárdás és Ugrós, az Új Pátria lemezsorozat Szatmári Népzene, Hirip című 50. albumáról. A muzsikusok pedig Horváth Elemér, Hamza Wilhelm, Varga Antal és Boros Sándor.

Hortobágy, illetve Szatmár után Borsodi dallamok következnek Táncházban című műsorunkban. Először szintén egy eredeti felvétel szól, egy cigány hallgató, Balog Ilona, Ilony előadásában, utána pedig a Dobroda zenekar játszik verbunkosokat erről a vidékről.

kalotaszegi mérai cigánydallamok zárják táncházban című műsorunkat. Először két rövid eredeti felvétel, Elekes Anna és Zágor Árpád előadásában, hogy aztán mai népzenei válogatásunkat Balogh Melinda Holt Szekér című összeállítása zárja. Mérai kalotaszegi cigánydallamok. A felvételek előtt munkatársaim Sztrányóczki Imre gyártásvezető, a hangmérnök Fóti Tamás nevében is megköszönve figyelmüket elbúcsúzom önöktől. Az adás szerkesztő műsorvezetőjét, Vasvári Anna Máriát hallották.

0: Tudta-e? Napi népzenei szótárunkban ma a hét jeles napjai. A mikrofonnál dr. Juhász Katalin néprajzkutató.
1: Itt a pokol, a nyár. Élvezem, mint az ördög. Ez a jó, ez az én kékpiros évszakom, az őrült július. Szabó Lőrinc Július csatája című versének részletével köszöntöm a kedves hallgatókat július első hétfőjén. Az esztendő, e hetedik hava a régi római kalendáriumban az ötödik hónap volt. Krisztus előtt 44-ben Marcus Antonius javaslatára nevezték el júliusnak, méghozzá Július Cézárról, aki Krisztus előtt a századik évben, e hónap 12. napján született. A július régi magyar elnevezései sokfélék voltak. Aratóhó, nyárhava, Szent Jakabhava. Hagyományosan a legmelegebb hónapnak tartották a júliust, azonban idén sajnos már júniusban is bőven jutott a kánikulából. De tudják-e, hogy honnan ered a kánikula szó, és miköze van a sokak által használt kutyameleg kifejezéshez? A választ Zolnai László történész adta meg a következőképpen. A latin canicula kiskutyát, ebecskét jelent. Már az ókor hajósai nagykutyának nevezték azt a csillagcsoportot, amelyhez a Sirius bolygó fénylő égitestje tartozik. A nagykutya, illetve a Sirius a tengeri éjszakák vándorainak égi útmutatója, azonban csak október végétől július derekáig szolgálja az éjszakai hajóst. Július 22-től október 23-ig együtt kél és nyugszik a nappal, ekkor a merőlegesen álló nap forró sugaraihoz a Sirius fénye is csatlakozik. Ezért nevezik az időszakot a római kor óta kánikulának, magyarul kutyamelegnek. A hónap második felében viszont jó néhány esőt és zivatart hozó nap szerepel a népi kalendáriumban, ami gyógyír lenne a kiszáradt földeknek, viszont az aratás cséplés időszakában a kiadós csapadék akár sok kárt is okozhat. Ezért a hajdani gazdák az időjárás alakulását e munkák idején naponta árgus szemekkel figyelték. Az aratást rendszerint a július másodiki Sarlós boldogasszony másnapján kezdték, azonban a korán érkezett hőség miatt idén is előbb indultak el a kombájnok. A régi szokásokat ma már csak az egyre több helyen megrendezett aratófesztiválokon elevenítik fel. Hajdanán sarlóval az asszonynép aratott, és nyomukban járva a férfiak kötözték a kévét. A kaszás aratás elterjedésével a szerepek megfordultak. Az egész évi kenyeret biztosító aratással kapcsolatosan számos népdal is született. Hallgassuk most a Batchányi népdalkört, akik mezőföldi aratócsokrot énekelnek.

A média szolgáltató non-profit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. A pontos idő 3 óra. Éjszakai dalcsokor. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

0: che c'ho da fare.
1: Rezio il Dallamo.
2: Schivano qui, ma di un soffolto gnivno.
1: Ilyen színes a Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

0: ott ragyog fenn az égen. Nem bosszantja sok buta, csámpás megruta a vér. Nem látod több csillagot, csak azt, ami ott ragyog fenn az égen. Nem bosszantja sok buta, csámpás megruta a vér.
1: Dankó Rádió Szeghalmon FM 99,4 a Magyar Zene Rádiója.

A pontos idő 4 óra. Éjszakai dalcsokor. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

0: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták.
1: A kanyargó tisza partján.

0: Rögző dallamok.
1: Mindenkinek van egy álma, az enyém te lettél.
0: Ilyen színes a Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

Hogy a búvat bár a

pontos idő 5 óra. Éjszakai dalcsokor. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

0: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták.
1: Levelem jött a falumból, ahol én már nem jártam sok év.

így szól az egyik. Jó uraim, ma mulatunk, ugye? Nyissanak ajtót, azt a kis rajkót, látni szeretném, repülni tud-e?

S beszól az anyó: urak, jó

0: műsort a Duna Média Szolgáltató Non-Profit ZRT megbízásából készítette az MTVA. A pontos idő 6 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok, a szerkesztő Jávor Miklós, a mikrofonnál Fehérvári Petra. Sürgősséggel már ma elkezdi tárgyalni az országgyűlés az alaptörvény 17. módosítását. Erről döntöttek a képviselők, miután Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter erre tett javaslatot a kormány nevében. Magyar Péter miniszterelnök szombaton nyújtotta be az országgyűlésnek az alkotmánymódosítás tervezetét, amely szerint egyebek mellett megszűnik Sulyog Tamás államfői mandátuma. A Fidesz és a KDNP képviselői közben bejelentették, tüntetéssel tiltakoznak csütörtök este a tervezett módosítás ellen. Közzétette a köztársasági elnök Velencei Bizottságnak küldött beadványát a Sándor Palota. A 22 oldalas angol nyelvű dokumentumban Sulyog Tamás annak megállapítását kéri a testülettől, hogy a köztársasági elnök megbízatását idő előtt megszüntető alkotmánymódosítás tervezete jogszerű-e és összhangban áll-e az európai alkotmányos normákkal. Pénteken hagyhatja jóvá a magyar helyreállítási tervet az uniós pénzügyminiszterek tanácsa. Minden jel arra utal, hogy pozitív döntés születik, közölte a parlamentben az építési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid hangsúlyozta, hogy az előző kormánnyal szemben a Tisza kormány hazahozza az uniós forrásokat, és megalkotja az ehhez szükséges korrupció ellenes intézkedéseket. Kétnapos NATO csúcs találkozó kezdődik ma Törökországban. A napirenden szerepel egyebek mellett a védelmi kiadások növelése, de a vezetők döntenek a nyugati fegyvergyárak termelésének fokozásáról is. Hazánkat Magyar Péter miniszterelnök képviseli, akit a külügyminiszter és a honvédelmi tárca vezetője is elkísért az ankarai találkozóra. Zajlanak a tárgyalások Oroszországgal és Ukrajnával a háború lezárásáról, jelentette ki Donald Trump. Az amerikai elnök szerint elérhető a háború befejezése. Hangsúlyozta, hogy az orosz és az ukrán elnök egyaránt véget akar vetni a konfliktusnak. Trump elnök egyúttal megerősítette, hogy találkozik Volodymyr Zelenszkijjel a NATO csúcs találkozó után. Újabb adatokat közölt a 3500 halálos áldozattal járó június végi venezuelai földrengésről a dél-amerikai ország vezetése. A venezuelai parlament elnöke elmondta, eddig mintegy 6500 embert mentettek ki a romok alól, és 16500 főre emelkedett a sérültek száma, valamint csaknem 18000-en váltak hajléktalanná. Társadalmi egyeztetés indult a megye és a kormány megbízott elnevezések visszavezetéséről. A kormány a megye és a kormány megbízott megnevezések használatára térne vissza. A tervezet szerint a változtatás csak az elnevezéseket érinti, a közigazgatási szervezetrendszert nem. A héten Budapest 3. és 4. kerületében, továbbá 11 megyében lesz földi kémiai szúnyoggyérítés, közölte a katasztrófa védelem. Összesen 151 településen lépnek fel a vérszívók ellen. A szakember a települések lakott részein platós gépkocsira szerelt permetezőgépekkel gyéríti este és éjszaka. Országszerte napos, nyári időre számíthatunk, csak helyenként lehetnek záporok, zivatarok. Nagy területen megélénkül a szél. Napközben 27-33, késő este 24-31 fok valószínű.
0: Derűs napot! A Dankó Rádió reggeli műsora Hajdú Tiborral.
2: Megkérem a nénit, megkérem a bácsit, ha kicsit kíváncsik.

Tehát a Mosoly országa című operettből Bojtos Luca és Laki Péter előadásában csendül fel a Ne félj, ne félj, bolond szívem című részlet. Az Örök zöldek között pedig hallhatják majd Kovács Kati Holnap majd című dalát. Megnézzük, hogy hogyan alakul az időjárásunk a következő egy-két napban. Névnapos köszöntés, egy rövid összeállítás a híres születésnaposokról, majd az óra második felében várható, hamarosan pedig történelmi visszatekintés július 7-én milyen érdekes, fontos események köthetők ehhez a naphoz. Elsőként egy különleges gramofon felvételről Rózsa S. Lajos hangját hallhatjuk. A Perint partján is az Asszonykám arra kérem című nóták is fölcsendülnek. Tartsanak ma is velem, ígérem nem bánják meg. Derűs napot, jó reggelt!

0: 4:07 van, jó reggelt!
1: Dankó kalendárium. Ezen a napon történt.
0: 1521-ben az első Szulejmán szultán vezette török haderő elfoglalta Szabács várát ezen a napon. A Logodi Simon és Tormandrás vezette 500 főnyi őrség az utolsó emberig harcolva elesett ebben. A támadásban 1683-ban volt a Petronelli csata a törökök és a Savoyai Jenő vezette osztrák császári hadak között, míg július 7-én, de 1704-ben már Gyulafehérvárott összegyűlt az Erdélyi Országgyűlés, amelyen a szabadságharcot vezető II. Rákóczi Ferencet másnap erdélyi fejedelemmé választották. Bécsben a Hadi és más nevezetes történetek című magyar nyelvű lap első száma 1789-ben ezen a napon jelent meg, még 1815-ben a napóleoni háborúk lezárultával 18. Lajos francia királyi szövetségesei bevonultak Párizsba. Első Ferenc József uralkodó szentesítette a debreceni és a pozsonyi tudományegyetem felállításáról szóló törvényt 1912. július 7-én, az első szeletelt kenyér pedig, képzeljék el, Amerikában 1928. július 7-én került forgalomba. A német megszállás elleni partizán háború Jugoszláviában 41-ben, július 7-én kezdődött meg, míg Algyőnél 1965-ben tört fel először kőolaj ezen a napon. A Világbankba 1982-ben vették fel Magyarországot, míg Bartók Béla Amerikából hazahozott hamvait a Farkasréti temetőben. 1988. július 7-én helyezték örök nyugalomra. Lisszabonban kihirdették a világ újabb 7 csodájának listáját, mely egy internetes szavazás révén alakult ki, 2007-ről van szó. A klímaváltozás ellen meghirdetett Live Earth világkoncert sorozatot 2007-ben rendezték meg ezen a napon. 5 kontinensen, 9 városban léptek fel együttesek, énekesek, hogy a globális felmelegedés válságára felhívják az emberek figyelmét, és azóta, mint tudjuk, a helyzet csak tovább fokozódott. Térjünk vissza a jelenbe, a Csókos asszonyból hallhatnak részletet a Dankó Rádióban. Faragó András énekel, Johann János és zenekara kísér. Jöjjön a Mi Muzsikus Lelkek!

Egy újabb hőkupola tart Európa felé, olvastam számos helyen, derűsnapot, jó reggelt kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják, de ha megnézem a középtávú előrejelzést a hónap végéig, akkor azért olyan durva kánikula, mint volt a múlt héten, úgy látom, hogy nem várható, talán a jövő hét elején megint lesznek ilyen 33-34 fokok, de amúgy kellemes nyárias idő ígérkezik, holnap pedig jön egy újabb hidegfront erős széllel, egy-két fokos lehűlést eredményezve, de ennyire ne szaladjunk előre, ma változóan felhős napos idő lesz, zápor, esetleg zivatar, néhol elsősorban északkeleten alakulhat ki, élénk és erős lesz a nyugati a szél, délután pedig 27 és 33 fok közé emelkedik a hőmérséklet július 7-én. Bandó, Bódog, Brandon és Olinda napja is van ma. Apollóniák a főnévnaposok, latin eredetű névről van szó, az Apollónius férfi név, női párja, Apollónak szentelt a jelentése. Boldog névnapot kívánok! Minden ünnepeltnek Kovács Kati felvételével szeretnék kedveskedni, címe Holnap majd.

0: 4 perc múlva 3:47.
1: Dankó kalendárium. A nap híres szülöttei.
0: 1207-ben ezen a napon született Árpádházi Szent Erzsébet, II. András és Gertrúd királyné lánya, IV. Béla király húga, Lajos türingiai őrgróf felesége, példaadó európai szent, már fiatalon elkezdte a vezeklő életmódot, gyakran böjtölt, ostorozta magát és éjjelente gyakran vírasztotta, ahogy mondtam, Lajos felesége volt, aki, amikor hadba indult, Erzsébet vette át a tartomány kormányzását, ekkor éhínségek törtek ki, járványok pusztítottak, ő is igyekezett orvosolni ezeket a sebeket, kórházat alapított, a szegényeket élelmezte, és ugye van az a legenda, miszerint férje halála után továbbra is gondoskodott a szegényekről, és kenyeret vitt a gondozottjainak. Eközben sógorával találkozott, aki feltette a kérdést, hogy mit visz a kosarában. Erzsébet viszont tartott attól, hogy esetleg megtilthatják neki a jótékonykodást, azt válaszolta, hogy rózsákat. Na és amikor megmutatta, hogy a kenyerek helyett télvíz idején ráadásul illatos rózsák voltak a kosarában, ezek szerint a teremtő nem akarta, hogy a szent asszony hazudjon. Emiatt ábrázolják nagyon sokszor rózsákkal a kötényében, kosarakkal. A világon számos helyen szenteltek templomot, bazilikákat az ő tiszteletére, az egyik legismertebb talán a kassai Szent Erzsébet dóm. Szintén július 7-én született János Zsigmond királyunk, az első erdélyi fejedelem 1540-ben. Fényes Elek, statisztikai és földrajzi író, a Magyar Tudományos Akadémia tagja, 1807-ben született, július 7-én, a honismereti szemlélet, illetve munkálkodás hazai megteremtője, a Magyarországi Közgazdasági Statisztika első jelentős képviselője ő. Angster József, ő pedig kiváló orgona készítő mester, Európa legnevesebb és Közép-Európa egyik legkeresettebb orgonagyártója volt, 1834-ben született ezen a napon. A híres cigányprímás Radics Béla 1867-ben, Marc Chagall, orosz festőművész, a modern festészet egyik kiemelkedő alakja 1887-ben született ezen a napon. 1901-ben Vittorio De Sica, olasz neorealista filmrendező, színész, a Beatles dobosa, a Ringo Starr 1940-ben, Toto Cutugno, olasz énekes dalszerző pedig 43-ban született ezen a napon, és Barta Tamás, gitáros énekes zeneszerző, az LGT egykori gitárosa is ezen a napon született, hihetetlenül fiatalon 82-ben hunyt el, 1948-as születésű ő. Amennyiben önök is ma ünnepelnek, nagyon sok boldogságot kívánok. Isten éltesse mindannyiukat, jó egészséget. Jöjjön részlet a Mosolyországa című operettből, ne félj, bolond szívem, Bojtos Luca és Laki Péter énekel. Fejfer Gyula vezéni a Budapesti Operett Színház zenekarát.
2: Nem formált a jó Isten ezerféle fajt, csak emberek csináltak a fajok közt a bajt, ezért mi most kis angyalon sulhatnánk rá.

0: Frankó Rádió. Banyádon FM 92,8. A magyar zene rádiója.
1: Gyertek ide, budapesti cigányok, a fülembe ez a nótát húzzátok, hogy se ruhám, se cipőm, rony a harisnok kötő, elhagyott a kötő.

Egy rendes ember este otthon ül, hogy rádiózik rendületlenül, hogy asszonyának udvarolva dalolgat, amíg szíve elolvad. A múltja és a lelke hófehér, a legszolidabb házi kosztor.

Jó reggelt, erős napot kívánok! A Dankó Rádiót hallgatják, nem sokára 7 óra lesz. Kapcsoljuk a Kossuth Rádió reggeli krónikáját, addig Zsoldos Imre játékát élvezhetjük. Szegény asszony, fia vagyok. Ez a csárdást nyitja a következő zenei órát Gárdi Pál előadásában, Berki Péter és zenekar kíséretével.

0: Műsorajánló. Szívküldi szívnek szívesen. A Dankó Rádió kívánság műsora.
1: Névnap, születésnap, házassági évforduló. Mind-mind csodálatos alkalom, hogy szeretteit, barátait egy ország előtt köszöntse. De nekünk épp olyan fontos, ha csak kedvenc előadóját szeretné hallani. Kívánság műsor minden nap 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Telefonszámunk 061-759-6071. E-mail címünk dankoradio@mtv.hu. Itt és a Facebook oldalunkon is várjuk üzeneteiket.
0: Szívküldi szívnek szívesen. 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Anyai örökség. Új sorozat. Július 15-től minden hétköznap 18:55 a Dunán. Műsorajánlót hallottak.
2: Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
3: 7 óra van, 2026. július 7-én kedden. Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Kakuk El Tamás. Köszöntöm a Dankó Rádió hallgatóit is, hallgassuk meg együtt a krónikát. A stúdióban a bemondó Bordi András és a krónika szerkesztője Pozsár Róbert.
2: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
4: Az ügynökakták nyilvánosságra hozataláról tárgyalt a parlament, ma szavazhatnak az alaptörvény 17. módosításáról.
5: A NATO csúcson egyeztetett Donald Trump amerikai és Volodymyr Zelenszky ukrán elnök a békéről.
4: Éles lőfegyvereket találtak a rendőrök és a pénzügyőrök egy menetrend szerint közlekedő Koszovóból Németországba tartó autóbuszban az M5-ös autópályán. Következnek a részletek. Bár az előzetes napirenden nem szerepelt, Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter javaslatára sürgősséggel már ma tárgyalhat a parlament az alaptörvény 17. módosításáról.
5: A tervezet szerint a többi között megszűnik Sólyog Tamás köztársasági elnöki mandátuma, az országgyűlés pedig 30 napon belül új államfőt választ. A módosítással az alkotmánybírák mandátumának hossza 12-ről 6 évre csökkenne, ugyanakkor ismét újra választhatók lennének, a mandátum azonban a 70. életév betöltésekor megszűnne. A javaslat szerint maximálnák az országgyűlési képviselőként eltöltött időt, és megszűnne a költségvetési tanács vétójoga. A tervezettel kapcsolatban több hazai és nemzetközi jogvédő szervezet, valamint alkotmányjogász és politikus is kritikát fogalmazott meg.
4: Tiltakozást szervez a kormány alaptörvény módosítási javaslata ellen a Fidesz és a KDNP.
5: Gulyás Gergely, a Fidesz frakció vezetője szerint a tervezet a jogállamiságot felszámoló, a demokráciát sértő, a választójogot korlátozó intézkedéseket tartalmaz. Rétvári Bence, a kereszténydemokraták parlamenti képviselőcsoportjának vezetője pedig úgy fogalmazott, miközben a Tisza a kampányban azt ígérte, hogy megerősíti a demokráciát, ehhez képest gyengíti azt. Magyar Péter kormányfő a tervezett tüntetésre úgy reagált, még Isztambulban is hangosan felnevettek, amikor meghallották, hogy a Fidesz akart tüntetni az alkotmányosság és a demokrácia mellett.
4: A kormány egy több évtizedes elmaradást pótol azzal, hogy feltárja és részben nyilvánossá teszi az 1990 előtti pártállami diktatúra titkosszolgálati tevékenységét, mondta a törvényjavaslatot előterjesztő Mellétei Barna Márton az országgyűlésben.
5: A tiszás képviselő a javaslat vitájában hozzátette, az a céljuk, hogy a magyar társadalom szembenézzen a múltjával, és fel tudja dolgozni azokat a kérdéseket, amelyeket eddig nem tudott. Közölte, az iratok felülvizsgálatát és a minősítés feloldását a szakszolgálatok végzik majd, munkájukat segíti a többségében civilekből, történészekből, levéltárosokból, adatvédelmi jogászokból álló tanácsadóbizottság. A törvényjavaslatról ma szavaz az országgyűlés. Ha a javaslatot elfogadják, a szakszolgálatok a munkát a törvény hatályba lépését követően azonnal megkezdik, mondta Mellétei Barna Márton.
6: Jelen jogszabályunknak a célja az az, hogy a 90 előtti nemzetbiztonsági minősítési több száz folyométernyi iratnak a lehető legnagyobb részét, vagy a teljes egészét, azt az ABTL-nek, a levéltárnak átadják, ezt követően kutathatóvá, majd nyilvánosságra lehessen hozni ezeket a dokumentumokat. Az előttünk fekvő jogszabálytervezetnek a célja tehát az az, hogy megkönnyítse a minősítéseknek a feloldását, egyrészt a kritériumoknak a feloldásával, másrészt pedig azzal, hogy a politikai szándékon felül egy civil kontroll is érkezik a felülvizsgálat során.
4: A Mi Hazánk mozgalom szerint a végrehajtók után a követeléskezelők tevékenységét is törvényben kellene szabályozni.
5: Fiszter Zsuzsanna, az ellenzéki párt szakpolitikusa azt mondta, ebben kellene szabályozni, hogy hogyan és milyen céllal kell tevékenykedniük az ágazat szereplőinek.
7: Ne ajánlások szerint tevékenykedhessenek, működhessenek a követeléskezelők itt Magyarországon, hanem igenis ezeknek egy törvény szűk keretet kell szabni, és felszámolni a jelenlegi diktatórikus tevékenységüket ma Magyarországon, ami teljes egészében azt eredményezi, hogy minél több végrehajtási eljárás legyen ma Magyarországon.
4: A ma kezdődő NATO csúcs előtt ismét az ukrán légvédelem megerősítését kérte szövetségeseitől az ukrán államfő.
5: Volodymyr Zelenszkij a súlyos Kijev elleni támadásokra utalva jelezte, hogy az orosz ballisztikus rakéták ellen nincs elegendő eszközük. A hadseregnek több Patriot légvédelmi rakétára lenne szüksége az Egyesült Államoktól és az európai országoktól.
4: Tovább emelkedett a venezuelai földrengések halálos áldozatainak száma.
5: A legfrissebb adatok szerint több mint 3500-an vesztették életüket, és több mint 16000-en sérültek meg. Bár csekély az esély arra, hogy 11 nap után további túlélőket találjanak, a mentőszolgálatok folytatják a keresést. Több ezer embert ugyanis még mindig eltűntként tartanak nyilván.
2: Krónika a Kossuth Rádióban.
4: Két fontos gazdasági mutató is kedvezően alakult májusban. A Központi Statisztikai Hivatal közzétette a fogyasztás és az ipari termelés friss adatait. Mindkét esetben nagyságrendileg 5%-os a bővülés. Szilágyi Béla összefoglalója.
8: A számok arról tanúskodnak, hogy csak nem 5%-kal bővült a kiskereskedelmi forgalom májusban az előző év azonos időszakához viszonyítva, de havi összehasonlításban is emelkedett a lakossági fogyasztás, mégpedig 0,7%-kal. Több mint figyelemre méltó, hogy minden szegmensben növekvő adatokat mértek. Az élelmiszeráruházakban 3,2, a műszaki, elektronikai és számítógépes üzletekben 7,4, az üzemanyag töltő állomásokon pedig 8,4%-os volt a forgalom bővülés egy év alatt. Fontos adat, hogy a kiskereskedelmi forgalom értéke csak májusban megközelítette az 1800 milliárd forintot, vagyis ennyi pénzt hajtunk a pénztárakban. Ez több mint 4%-os növekedésnek felel meg egy év alatt. Elemzők szerint a lakossági fogyasztás alakulása kulcsfontosságú a gazdasági növekedés szempontjából.
9: Az áfa az a legfontosabb bevétele pillanatnyilag az államnak, tehát hogyha többet vásárolnak, mint korábban lehetett gondolni, az egyben azt is jelenti, hogy az áfából is több fog befolyni a költségvetésnek, amire nagy szüksége van. Másfelől viszont jelenleg ez az igazi motorja a gazdasági növekedésnek, tehát hogyha lendületben marad a fogyasztás, az emberek vásárlása, az segíti a gazdasági növekedés beindítását.
8: Mondta Tóth Levente, a biztosdöntés.hu pénzügyi elemzője. A fogyasztás növekedését több tényező is segítette, leginkább a növekvő reálbérek és a forint erősödése. A stabil forint ugyanis csökkenti a külföldről behozott termékek, például a kőolaj árát, így az inflációt is, ami a GDP növekedését segíti. Egyre több új autó gördül le a hazai autógyárak gyártósorairól. Az ipar is jól teljesített májusban, hiszen munkanaphatástól megtisztítva csak nem 5,5%-kal nőtt a termelés. A legnagyobb súlyú ágazatok közül a járműgyártás mellett a számítógép, elektronikai és az optikai termékek gyártása is bővült. Ez azt jelenti, hogy a GDP mintegy 25%-át adó ipari termelés a közelmúltbeli visszaesések után újra erősödik, ami ugyancsak kedvezően befolyásolhatja majd az idei gazdasági növekedést. A legfrissebb előrejelzések szerint az Európai Bizottság 1,8, a Nemzetközi Valutalap 1,7, a hazai elemzők jellemzően 1,5%-os növekedéssel számolnak 2026-ban.
4: Kritikusra csökkent a Tisza vízállás a Szolnoknál, megközelíti a valaha mért legalacsonyabb értéket, de az összes hazai folyón hasonló a helyzet. Nagy Viktória összeállítása.
10: Jelen pillanatban itt Szolnoknál mínusz 300 cm-es vízállás észlelhető, ami megközelítette a valahamért legkisebb vízállást, ami mínusz 300

0: hajtanak rá akár az állampolgárok, de a vízirendőrnek is ezzel számítania kell, úgyhogy fokozott körültekintéssel kell hajózni.
1: A Tiszán az idei év első 6 hónapjában a 30 éves átlag vízhozamnak mindössze a 41%-a érkezett. Ezt már az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivő helyettese mondta a Krónikának. Szegi Attila emlékeztetett arra, hogy júniusban úszó vízkivételi művet telepítettek Szolnoknál, hogy a térség csaknem 91 ezer lakosának ivóvízellátása zavartalan maradjon, de ezt egyelőre nem kell használni. Hozzátette, nem csak a Tiszán, hanem szinte az összes hazai folyón alacsony a mederteltség, bár a Dunán az elmúlt napokban tapasztaltak némi vízszint emelkedést. Szegi Attila hangsúlyozta, az időjárás előrejelzés szerint a héten nem várható jelentős mennyiségű csapadék sem az ország, sem a vízgyűjtők területén, így a következő időszakban valamennyi folyón stagnáló vízszintekre számítanak. Jelenleg a nagy tavak közül a Velencei tónál kritikus a helyzet, ahol a valaha mért legkisebb vízállásnál 10 cm-rel alacsonyabb, 43 cm a vízszint.
2: Itt arra kell felkészülni, hogy az idén nyáron még várható a nyári kvánikulában további vízszintcsökkenés. A társszervezetekkel azon dolgozunk, hogy amennyiben szükséges, akkor az élővilág védelme érdekében különböző beavatkozásokat fogunk végezni.
1: A Balatonnál 70 cm a vízállás, ami a valaha mért legkisebb vízállásnál 47 cm-rel magasabb, tehát ott nem annyira kedvezőtlen a helyzet.
3: Tudjuk, hogy a Balaton a sekélytavak mintájára, ugyanúgy, mint a Velencei tó is hatalmas ingadozásokat produkál.
1: Ezt már a Nemzeti Közszolgálati Egyetem víztudományi karának egyetemi docense mondta a Krónikának.
3: De nem ez a probléma alapvetően, hanem az, hogy a tavak vízmérlege, úgymond, ami a befolyó, brás, stb. Vizek és a kivett, elpárolgott vizeknek az összegét jelenti, ez 2005 nem volt negatív soha a Balaton esetén. 2000 után pedig már 10. alkalommal negatív, tehát egy tendenciát látunk itt, ami egyértelműen a klímaváltozásnak köszönhető.
1: Németh Zsolt azt mondta, a klímaváltozás miatt kevesebb csapadék esik vízgyűjtő területeken, ezt jól példázza a Zala folyó helyzete, amelynek a vízhozama az elmúlt 15 évben nagyjából a felére esett vissza. A szimulációk azt jósolják, hogy a Balaton 2040 után egyre komolyabb vízproblémákkal fog küzdeni, és az intézmény elemzései szerint is sürgős vízpótlásra van szükség.
4: Éles lőfegyvereket, valamint illegális dohánytermékeket találtak a rendőrök és a pénzügyőrök egy menetrend szerint közlekedő Koszovóból Németországba tartó autóbuszban az M5-ös autópályán. Víg András információi.
5: A Nemzeti Nyomozó Iroda és a NAV már korábban operatív információkat kapott arról, hogy a menetrend szerint közlekedő koszovói rendszámú buszban tiltott termékeket szállítanak. Az NNI kábítószer bűnözés elleni hivatala a Nemzeti Adó- és Vámhivatal bevetési igazgatóságával közösen akciót szervezett a csempészek elfogására. Az egyenruhások az M5-ös autópálya Balástyai lehajtójánál vonták ellenőrzés alá az utasokkal tömött buszt. A járművet egy közeli pihenőbe kísérték, majd megkezdték az utasok, a csomagok és az autóbusz tételes átvizsgálását. A pénzügyőrök a vezető melletti ülések alatt kialakított rekeszben 4 gázpisztolyból átalakított éles lőfegyvert találtak. Az egyikben 6 töltény is volt. Mivel az illegális lőfegyverek a busz egyik sofőrjéhez voltak köthetők, a 42 éves férfit a rendőrök előállították, és lőfegyverrel visszaélés miatt gyanúsítottként hallgatták ki, majd őrizetbe vették. A pénzügyőrök a busz 12 utasánál is találtak zárjegy nélküli dohánytermékeket. Ezeket lefoglalták, a tiltott termékeket szállító utasok ellen jövedéki törvénysértés miatt indult eljárás.
6: Autós percek. Az Útinform tájékoztatása szerint az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán egy defektes kis teherautó állt meg az átterelt sávon Bicske térségében. A 39-es kilométernél útszűkületre kell számítani, csak lépésben halad a forgalom. Az M15-ös autópályán a Rajka felé vezető oldalon a 6-os kilométernél egy kis teherautó a szalagkorlátnak ütközött, a külső sávot lezárták. Két autó ütközött a 441-es főúton Cegléd határában. A 4-es kilométernél a forgalom csak fél pályán halad.
4: Fővárosi információkkal folytatjuk, kapcsoljuk a BKK infomunkatársát. Jó reggelt kívánok!
7: Jó reggelt kívánok! A fővárosban erős a forgalom a Hungária körúton a Tököli út és a Kerepesi út közelében. Az Üllői úton befelé az Ecseri útnál, és az M3

0: Most autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utcánál. Mától a Robert Károly körúton az Árpád híd felé az állatkerti felüljáról lezárják a külső sávot, mert javítják a burkolatot. Szűcs Magdolna, BKK Info.
1: Időjárás jelentés.
2: Országszerte napos nyárias időre számíthatunk, csak helyenként lehetnek záporok, zivatarok. Nagy területen megélénkül a szél. A hőmérséklet napközben 27 és 33, késő este 24 és 31 fok között alakul. Hasonló idő várható a következő napokban is.
3: Ez volt a Krónika 7 órakor, negyed órás hírösszefoglalóval legközelebb 8 órakor jelentkezünk. Köszöni figyelmüket a bemondó Bordi András és a szerkesztő Pozsár Róbert.
4: Derűs napot! A Danko Rádió reggeli műsora Hajdú Tiborral.
5: Szegény asszony fia vagyok, Konsternári Natita.

reggel, derűs napot, a Dankó Rádiót hallgatják. A Csokoládé Világnapján 2026. július 7-én, kedden reggel, 7:48 után köszöntöm Önöket sok szeretettel, Hajdú Tibor vagyok. Kérem, hogy tartsanak velem. Ebben az órában is lesz majd egy kis kirándulás, egy újabb kis településre, úgy 20 perc múlva. Kalandozunk a páva nyomában az óra vége felé dr. Juhász Katalin néprajzkutatóval. Előtte olyan muzsikák szólnak, mint a nem jó minden este a kapuba kiállni, Újvári Marika előadásában, vagy az országúton hosszú a jegenye sor, Szeredi Krisztina énekel, a Marica grófnőből Maricai Zsupán kettősét, Szendi Szilvi és Peller Károly jó voltából hallgatjuk meg. Az örök zöldek között pedig lesz majd Zárai Vámosi kettős, a Kár összeveszni velem című örök zöld, elsőként pedig a Bergendi felvételét játszom. Címe Jöjj vissza, Vándor. Tartsanak továbbra is velem, derűs napot, jó reggelt!

0: szerelem.
1: Van külön napja a fehér csokinak szeptemberben, az étcsokinak, azt hiszem valamikor januárban, illetve a tejcsokinak is, most a hónap végén. Derűs napot, öreget kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják. Minden csokinak viszont ma van a világnapja, július 7-én. A világ talán, mondhatjuk azt, hogy legkedveltebb édessége a csokoládé. Egészségügyi hatásairól is fogunk majd beszélgetni a következő órában, az egészségpercekben. Addig csak egy fontos dátum, 1550. Ha minden igaz, akkor ebben az esztendőben július 7-én mutatkozott be a csokoládé Európában, és emiatt tartjuk ma a csokoládé világnapját. A folytatásban Berki Artúr énekel, egy Csináljuk a fesztiváltos feldolgozásban hallhatják Máté Péter Hazám című dalát.

0: Rózsvár. 7 perc múlva 3:48, jó reggelt!
1: Encidától Bonsidáig, sőt még azon is túl, a nap települése a Dankó Rádióban.
0: Szögliget község, Borsodabaű Zemplén megyében az Edelényi járásban találjuk. Miskolctól 60 kilométerre északra egy völgykatlanban helyezkedik el, a magyar-szlovák határtól 4 kilométerrel délre. A belterületét átszeli a környező hegyekben eredő Ménespatak. Főúton és vonattal is meg tudjuk közelíteni, bár megállóhely itt nincs, hanem Jósvafő Akteleknél kell leszállni a vonatról. A falu a 13. század második felében magyar lakosságú településként szerepelt az oklevelekben, Szádvárral együtt jött létre, lakói pedig a vár jobbágyai voltak. A várat 1686-ban rombolták le a bécsi udvar utasítására, ezután az uradalmi központ Bódvaszilassal került át, a vár alatt haladt a kereskedésre használt Derenki szekérút, a falu római katolikus temploma is a várral valamikor egy időben épülhetett a 13. század második felében. Református temploma 1798 és 1800 között épült, utána ugorjunk a második világháború idejére, a Szögliget és Rozsnyó közötti erdőkben tevékenykedett a Petőfi Brigád nevű partizán egység. Szöglighez tartozik a falutól északnyugatra fekvő romkösség, Derenknek hívják, ennek házait még Horthy Miklós romboltatta le, mert összefüggő vadász területet akart. Derenkről bővebben majd Vármegyéről Vármegyére című sorozatunk újabb epizódjában hallhatnak, Vecsei H. Miklós színművésztől 10 óra előtt néhány perccel. A Sarlós Boldogasszony templom mellett a már említett református templomot is érdemes megtekinteni, ha itt járunk. A Petőfi utcában áll Dubar István tájháza. Ha pedig sétálunk majd Derenk felé, akkor a Ménespatak felduzzasztásával létrehozott Ménes tóba botlunk. Nagyokat lehet ám sétálni és kirándulni a környéken. Nem messze van az Akteleki karszt, a falu határában is különleges kőbányákat találunk. Úgyhogy egészen varázslatos vidékről van szó, érdemes Szögligetet is felkeresni. Önöknek pedig, akik itt élnek, nagyon köszönöm, hogy a Dankó Rádiót hallgatják. A folytatásban önöknek játszom a Marica grófnővől Marica és Zsupán kettősét, Szendi Szilvi és Peller Károly előadásában, ifjabb Sárközi Lajos és Kovács Erik zenekar a kíséretével.

Tudta-e? Napi népzenei szótárunkban ma kalandozás a páva nyomában. A mikrofonnál dr. Juhász Katalin néprajzkutató.

Az Igaz Gyöngy Hagyományőrző Egyesület énekével köszöntöm a kedves hallgatókat. A páva nyomában ezúttal Zalaegerszeg András Hida városrészébe látogatunk, ahol 30 éves jubileumát ünnepelte az Igaz Gyöngy Hagyományőrző Egyesület népdalköre. A dalkör jubileumi rendezvényéről Mackó Mária Magyar Örökség díjas énekművésztől értesültem, aki az Öveges József Általános Iskola tornatermében tartott ünnepségen meghívott vendégként énekelt. A többszörösen minősített Zalaegerszegért díjas dalkör vezetője Dormánné Babolcsai Éva. Jelenleg 13-an vannak, s évente mintegy 30-35 fellépést vállalnak. De hogy is kezdődött? 1995-ben az András Hidai asszonyok, látva, hogy körülöttük már mindenütt alakult népdalkör, úgy döntöttek, nekik is legyen, hiszen énekelni ők is tudnak. Eckler Emma, az akkori iskolaigazgató meg is ígérte, ha összejön 20 ember, szerez vezetőt. Megvolt a létszám, ám vezetőt csak nem sikerült találni. Na, Edith, akkor próbáld meg te! Idézte fel a megalakulás körülményeit Horváth Ernőné 2006-ban, amikor az Egyesület megkapta a Zalaegerszegért díjat. Horváthné Edith gyerekkorát Hernyéken töltötte. A falu őrizte a hagyományait, itt tanított Horváth Károly népzenekutató is. A soproni óvónőképzőben ugyancsak tanultak népdalokat. A népdalkört az induláskor Vajda József is segítette. További szakmai útmutatót jelentettek a Vas Lajos Népzenei Szövetség szervezte szigligeti táborok. Az együttes idővel férfiakkal is bővült, volt, hogy létszámuk a 30-at közelítette. Horváth Ernőné férje és édesanyja is itt énekelt. Edith pedig nyugdíjas óvónőként időközben megszerezte az alapfokú művészeti oktatói képesítést, sőt, hogy győzze az Egyesület megszaporodott tennivalóit, még számítástechnikai tanfolyamra is járt. Működésük 3 évtizede alatt a gazdag és kifogyhatatlan magyar népdalkincsből nagyon sok dalt énekeltek már, és fontos számukra a népszokások megőrzése, bemutatása is. Levél lehullhat, ág letörhet, csak a gyökerek maradjanak épek. Ezt vallják az András Hidai dalosok a megalakulásuk óta. Ez a jelmondat áll a népszokásokat bemutató 2006-os albumuk ismertetőjében is, amelyről most az arató dalokat hallhatják.

0: Ad una média szolgáltató non-profit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban.
1: Műsorajánló. Népek dalai. Világzenei koncertek itt a Dankó.

0: Most pénteken színpadon Csík János és zenekara a Metszó.
1: Megvakítja éjszakámat, de te nem jössz, hogy fényt lássak. Az eső csak hol egyre...
0: Hallgassa a világzenei magazinunkat minden este 9-től, benne pedig most pénteken 23 órától Csík János és a Metszó zenekar koncertjét.
1: Szép ott tavasz, szép anyám, szép aki előttem jár, szép aki előttem jár.
2: Tankó Rádió, a magyar zene rádiója.
3: Tartson velünk nyáron is.
4: Néztem az eget, és onnantól kezdve reggel 9-ig én ott ültem ezen a kövön, és végignéztem egy nap felkeltét.
3: Csodás. Beszélgetés szabadságról.
5: Én minden nyáron ott voltam Finnországban 3 éven keresztül.
3: Pihenésről.
6: Nekem semmilyen igényem nem volt, meg volt a lecsó, és meg volt, amit mondtam, a palacsinta.
3: És nagy utazásokról. Hogy volt? Nyári emlékek. Minden szombaton 16 óra 55 perckor. A Dunán.
2: Műsorajánlót hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
7: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
8: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
2: Reklámot hallottak. A pontos idő 8 óra. Hírek a Tankó Rádióban.
9: Jó reggelt kívánok, a mikrofonnál a szerkesztő Fehérvári Petra. Rakétákat lőtt kereskedelmi hajókra Irán a Hormuzi szorosban. Az iráni forradalmi gárda 2 hajóra lőtt ki rakétákat, jelentős károkat okozva a járművekben. Hajnalban egy csepp folyósított földgázt szállító tartályhajót is találat ért, amelynek gépházában tűz keletkezett. A legénység nem sérült meg, környezetszennyezésről sem érkezett jelentés. Eddig mintegy 6500 embert mentettek ki a romok alól a június végi venezuelai földrengés után. A hatóságok legfrissebb adatai szerint a katasztrófának már több mint 3500 halálos áldozata és 16,500 sérültje van. Csaknem 18000-en váltak hajléktalanná. A mentőcsapatok folytatják a keresést, de a hatóságok szerint már kevés az esély arra, hogy újabb túlélőket találjanak. Kétnapos NATO csúcs találkozó kezdődik ma Törökországban. A napirenden szerepel egyebek mellett a védelmi kiadások és a nyugati fegyvergyárak termelésének növelése, hogy biztosítsák Ukrajna hosszú távú katonai támogatását. Magyarországot Magyar Péter miniszterelnök képviseli, akit a honvédelmi és a külügyminiszter is elkísért Ankarába. Pénteken hagyhatja jóvá a magyar helyreállítási tervet az uniós pénzügyminiszterek tanácsa. Minden jel arra utal, hogy pozitív döntés születik, közölte a parlamentben az építési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid napi rendelőtti felszólalásában hangsúlyozta, hogy az előző kormánnyal szemben a Tisza kormány hazahozza az uniós forrásokat, és megalkotja az ehhez szükséges korrupció ellenes intézkedéseket és egyéb jogszabályokat. Sürgősséggel már ma elkezdi tárgyalni az országgyűlés az alaptörvény 17. módosítását. A tervezet szerint egyebek mellett megszűnhet Sulyog Tamás államfői mandátuma, valamint tartalmazza a parlamenti képviselők ciklusának időkorlátját és új állami intézmények létrehozását. A mai ülésen dönthetnek a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerének felfüggesztéséről, emellett a képviselők szavaznak az ügynökakták nyilvánosságát érintő törvényjavaslatról is. Az alaptörvény módosítása ellen és Sulyog Tamás államfő mellett szervez tüntetést csütörtök estére a Fidesz és a KDNP. Az ellenzéki pártszövetség szerint a bejelentett változtatások gyengítik a demokráciát, a jogállamot. A kormány kezdeményezésére társadalmi egyeztetés indult a megye és a kormány megbízott elnevezések visszavezetéséről. A tervezett változtatása a közigazgatási szervezetrendszert nem érintené. A kormány honlapján közzétett hatásvizsgálat alapján a névváltoztatások 577 millió forintos költséget jelentenének az államnak. Az egyeztetés július 11-éig tart. Megújul a Pentelei főtér Dunaújvárosban. A város az infrastruktúrális fejlesztésre 400 millió forint Európai Uniós támogatást nyerte el. A zöld infrastruktúra kiépítését és közösségi teljszervezést is tartalmazó projekt a tervek szerint 2027 végére készül el. Országszerte napos nyári időre számíthatunk, helyenként lehetnek záporok, zivatarok, a szél megélénkül. Napközben 27-33, este 24-31 fok valószínű.
2: Derűs napot! A Dankorádió reggeli műsora Hajdú Tiborral.

Deris napot, jó reggelt kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják. Kedd van 2026. július 7-e, 8 percen múlt 8 óra a mikrofonnál Hajdú Tibor. Remélem, hogy velem tartanak ebben az órában is. Hamarosan egészségpercek, benne a csoki egészségre gyakorolt pozitív és negatív hatásairól is néhány információ. Érkezik Sipos gazda, a közmédia növényorvosa a stúdióba fél 9 környékén, és olyan muzsikákat hallgatunk, mint a Künnadoros mai határban 60-i kis gyöngyi előadásában, vagy a Simon Gáti lányok, Pataki István énekel. Reggeli világzenénket a Napos oldal szállítja, egy LGT feldolgozás, az Embertelen dal leszalható. Az Illés zenekar Mondd, te kit választanál című slágerét is hallhatják majd az István a királyból. Elsőként pedig Csárdás, Megáradt a patak, Hajnal Nikolett énekel, ifjabb Kállai kis Ernői zenekar a kíséretével. Tartsanak továbbra is velem, Deris napot, jó reggelt!

0: Két perc múlva van 4:09.
1: Együtt fiatalodunk, együtt leszünk fittebbek. Egészségpercek a Dankó Rádióban.
0: Nézzük, mit ad a csokoládé az egészségünkhöz, illetve mit veszel belőle a csokoládé világnapján. Talán a legfontosabb, hogy a fogyasztás akkor béta-endorfin, azaz boldogság hormon szabadul fel az ember szervezetében, de az is egészen biztos, hogy a legalább 70%-os kakaó tartalmú étcsokoládé mértékkel fogyasztva nagyon is jót tesz az ember egészségének, védi a szívet és a keringést, ugyanis a benne található flavonolok serkentik az ereg belső falának nitrogénmonoxid termelését, ez ellazítja az artériákat, javítja a véráramlást és csökkenti a vérnyomást. Ráadásul csökkenti a stroke kockázatát is, ami mértékkel fogyasztott étcsoki. Kutatások szerint, ha rendszeresen, kismértékben fogyasztjuk, ez összefüggésbe hozható a szélütés kialakulásának alacsonyabb esélyével. Serkenti az agyműködést, a benne lévő teobromin és koffein enyhe stimulás hatásúak, ezek fokozzák a mentális éberségünket, a koncentrációt, illetve az agyi véráramlást, és emellett még a csoki kiváló ásványi anyag forrás is, a minőségi étcsoki ugyanis gazdag magnéziumban, vasban, részben, mangánban, emellett káliumot, cinket és szelént is tartalmaz, viszont magas a kalória és a cukortartalma, főleg a tej és a fehér csokoládék, ezek rengeteg hozzáadott cukrot és zsírt tartalmaznak, ezek túlzott fogyasztása mindenképpen elhízáshoz vezethet, és természetesen arra is figyelni kell, hogy bizonyos kakaó termékekben minimális mennyiségű kadmium vagy ólom halmozódhat fel a talajból, ezért mindenféleképpen érdemes megbízható forrásból származó terméket választani. A mennyiség pedig, amit a szakemberek javasolnak, naponta 1-2 kocka minőségi étcsoki. Jó egészséget kívánok! Jó muzsikát kínálok! Kéklő, ne felejtsed, Szettemkün, a pusztán énekli szőlős jemese, Lakatos Miklós és zenekara kísér.

0: egy visszaútnak mindig lenni kell. Talán most nem hibázom.
1: Világzene a Donkó Rádión, a folytatásban Derűs napot kívánok. James, azaz Karácsony János, az LGT gitárosa is beállt a napos oldal zenekarba. A különleges hangú Majorosi Marianna adja az egyedi ízét ennek a felvételnek, egy LGT feldolgozás, az Embertelen dal a folytatásban. Este 9-től pedig még több világzene, népek dalai című műsorunkban a Donkó Rádióban.

0: Jó reggelt, erős napot kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják. Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a közmédia növényorvosát, Sipos gazdát a stúdióban. Szia, Jóvjö!
1: Jó reggelt kívánok neked és a kedves hallgatóknak. Az elmúlt években egyre hosszabbak a hőhullámok, egyre kevesebb az egyenletes csapadék, kiszáradnak tavaink, lásd, Velencei-tó, bajban van a Balaton, apadnak folyóink, a Marosban is, és a Tiszában is nagyon alacsony a vízszint. Csak kertekben is napról napra nagyobb kihívás jelent a növények életben tartása.
0: Egy kedves hallgatónk pont ezzel kapcsolatban írt nekünk egy e-mailt, hogy szabad-e ilyenkor furkútból locsolni, illetve hogy árt-e a vízkészletnek, vagy valamilyen hatással van-e, hogyha a kútból öntözünk.
1: Erről a komoly témáról fogunk egy kicsit beszélgetni.
0: Nem sokára innen folytatjuk, tehát most jön az illésfelvétel az István a királyból. A Montekit választanál.

0: 4 perc múlva 3:49.
1: Rózsafa virít a kert közepén. Hallgassa Sipos gazda kertészeti tanácsait a Dankó rádióban, hogy minden évszakban egészséges legyen a kertje.
0: Kedves hallgatónktól érkezett az e-mail, a kérdés tehát az, hogy lehet-e, szabad-e vízkorlátozás idején furt kútból öntözni?
2: Nagyon fontos kérdés, amelyre nem lehet egyetlen mondattal válaszolni, hiszen jogi, vízgazdálkodás és természetvédelmi szempontja is vannak. Sokan úgy érzik, hogy a vízkorlátozás csupán kellemetlenség, valójában azonban egy fontos figyelmeztetés, hogy a természet azt üzeni számunkra, hogy vízkészleteink nem végtelenek. Magyarország ugyan első pillantásra vízben gazdag országnak tűnik, de a klímaváltozás, a csapadék egyre egyenetlenebb eloszlása és a növekvő vízigény miatt ma már minden cseppvíz nagyon-nagyon felértékelődött. A vízkorlátozás legtöbbször ugye közüzemi ivóvízhálózatból felhasznált vízre vonatkozik, ilyenkor az önkormányzat vagy vízszolgáltató korlátozhatja például a kertek öntözését, medencék feltöltését, vagy az automosást annak érdekében, hogy elegendő ivóvíz maradjon mindenki számára. Ha azonban valaki saját jogszerűen létesített és használható furt kúttal rendelkezik, akkor a helyzet eltérő lehet. Legtöbb esetben a vízkorlátozás nem vonatkozik a saját kútból történő öntözésre, hiszen az nem a közüzemi ivóvízhálózatot terheli, ugyanakkor mindig érdemes tájékozódni a helyi önkormányzat vagy a vízszolgáltató aktuális rendelkezéseiről, mert a rendkívüli vízhiány idején egyes településeken ettől eltérő vízszabályozás is életbe léphet.
0: Értem, a hallgatónk másik kérdése pedig arra vonatkozott, hogy a furtkútból vételezett víz hatással van-e a környezet vízkészletére.
2: Sokan úgy gondolják, hogy ami a föld alatt van, abból korlátlan mennyiségben áll rendelkezésünkre. Ez azonban nem így van. A furtkutak általában mélyebben elhelyezkedő vízadó rétegekből termelik a vizet. Ezek a vízadó rétegek a lehulló csapadékból töltődnek fel, de ez a folyamat rendkívül módon lassú. Egy csekélyebb vízadó réteg akár évek alatt regenerálódhat, még a mélyebb vízréteg utánpótlása évtizedeket, sőt bizonyos esetekben évszázadokat is jelent. Ha egy adott térségben, bármerre is lakunk a Kárpát-medencében, sok kút működik egyszerre, különösen aszályos időszakban, akkor a természetes utánpótlás nem tud lépést tartani a vízkivétellel sajnos. Ennek következménye lehet a talajvízszínnek a süllyedése, a segélyebb kutak vízhozamának csökkenése, természetes források elapadása, valamint a környező növényzet fokozódó vízhiánya. A Dél-Alföldön ez a folyamat az elmúlt években különösen jól megfigyelhető. A csapadék mennyisége nem csak kevesebb lett, hanem sokkal szélsőségesebben is oszlik meg. Rövid idő alatt lehullik nagy mennyiségű eső, amelynek jelentős része elfolyik a területről, majd heteken vagy hónapokon keresztül alig érkezik csapadék arra a környezetünkbe is, amelyre a kis családi gazdaságok van, Földel, Makó, Hódmezővásárhely környékére is. Ha ezek a készletek hosszabb időn keresztül sajnos csökkennek, annak a hatása az egész táj működésében megjelenik. Éppen ezért még a saját kút használata esetén is érdemes felelősen gazdálkodni a vízzel. Nagyon sok vizet takaríthatunk meg, ha hajnali vagy késő esti órákban öntözünk, mikor kisebb a párolgási veszteség. Érdemes a talajt mulccsal takarni, amely csökkenti a kiszárodást, valamint előnyben részesíteni a csepegtető öntözést, amely közvetlenül a növény gyökér zónájába juttatja a vizet. És ha lenne eső, akkor az esővíz gyűjtése szintén rendkívül értékes lehet, hiszen minden elraktározott víz csökkenti a felszín alatti készleteknek a terhelését. A víz nem csak a növényeinket tartja életben, a víz tartja életben a talajt, az élővilágot, a mezőgazdaságot, a kertészetet és végső soron bennünket. Ezért a legfontosabb üzenet talán ennek a beszélgetésnek az, hogy nem csak az számít, honnan vesszük a vizet, hanem az is, hogy milyen felelősséggel bánunk vele. A felszín alatti vízkészletek nem csak a mi örökségünk, hanem a következő nemzedéké. Rajtuk múlik, milyen állapotba adjuk tovább ezt a felbecsülhetetlen természeti kincset. Vigyázzunk rá, óvjuk meg!
0: Nagyon szépen köszönjük, csütörtökön várunk, kedves Sipos gazda ismét. A Dankor Rádióban a folytatásban részlet Strauss a Denevér című operettjéből, Kalocsai Zsuzsa, Léva Jenikő és Lukács Anita mellett az urak Dolhai Attila és Vadán Zsolt énekel.

0: Öreg zöld dallamok.
1: Mindenkinek van egy álom, az enyém te lettél.
0: Ilyen színes a Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

Derűs napot kívánok, ez a Donkó Rádió, a Magyar Zene Rádiója. Közeledünk 9 órához, következnek a hírek, addig a Bánát zenekar muzsikál. A következő zenei óra első felvétele Csárdás, ráadásul mindjárt egy kis Csárdás csokor, az Aki a babáját igazán szereti, és a Csipcsak rózsán csengő fel. Benedekfi Katalin előadásában Patai Zoltán és zenekar a kíséretével. Ezzel várom Önöket nem sokára.

0: Műsorajánló. Szív küldi szívnek szívesen. Kívánságműsor 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Nótákkal, operettslágerekkel, örökzöld melódiákkal minden délután. Kérje ön is kedvencét és küldje szeretteinek. Kérését várjuk levélben, e-mailben, Facebookon vagy telefonon. Délután 2 órától hívja a 061-759-6071-es telefonszámot. Szív küldi szívnek szívesen. Kívánságműsor a hét minden napján Gál Zoltánnal. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: Két teljesen eltérő világnézet csap össze. Ki tartja magát jó úszónak?
2: Nagyon jó megúszó voltam.
3: Pátáztam a rohanó szarvasok után.
4: Mondom, hát ez nem lehet.
5: Te vagy a szegedi! Nyugodj meg, attól megnyugszol!
6: Imugoszú!
7: Úszogumi!
6: Pontos! Ó, magyarul!
8: A nyelvújítás előtt!
9: Magyarország szeretlek! Nyáron nézze újra a legjobb pillanatokat! Minden vasárnap 19:45-kor a Dunán!
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 9 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
10: Jó napot kívánok, a mikrofonnál a szerkesztő Fehérvári Petra. Sürgősséggel már ma elkezdi tárgyalni az országgyűlés az alaptörvény 17. módosítását. A tervezet szerint egyebek mellett megszűnhet Sulyog Tamás államfői mandátuma, valamint a javaslat tartalmazza a parlamenti képviselők ciklusának időkorlátját és új állami intézmények létrehozását is. A mai ülésen dönthetnek a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerének felfüggesztéséről, emellett a képviselők szavaznak az ügynök nyilvánosságát érintő törvényjavaslatról is. A vártnál alacsonyabb lett júniusban az infláció Magyarországon, derült ki a Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb jelentéséből. A fogyasztói árak éves növekedési üteme 1,7% volt, szemben az elemzők által várt 1,9%-kal. Az élelmiszerek egy év alatt átlagosan 0,2%-kal, a szolgáltatások 4%-kal drágultak. A vezetékes gázára 7,5%-kal csökkent, míg az üzemanyagok 1,6%-kal kerültek többe, mint egy évvel korábban. Pénteken hagyhatja jóvá a magyar helyreállítási tervet az uniós pénzügyminiszterek tanácsa. Minden jel arra utal, hogy pozitív döntés születik, közölte a parlamentben az építési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid napirend előtti felszólalásában hangsúlyozta, hogy az előző kormánnyal szemben a Tisza kormány hazahozza az uniós forrásokat, és megalkotja az ehhez szükséges korrupció ellenes intézkedéseket. A NATO európai tagállamai és Kanada jó úton halad, hogy utolérje az Egyesült Államokat a védelmi kiadások terén, jelentette ki az Észak-Atlanti Szövetség főtitkára a török fővárosban tartandó NATO csúcs találkozó előtt. Mark Rutte ezúttal is további támogatást sürgetett Kijevnek, és hozzátette, Oroszország civilek elleni támadásokkal nem fog háborút nyerni. A NATO csúcson Magyarországot Magyar Péter miniszterelnök képviseli, akit a honvédelmi és a külügyminiszter is elkísért Ankarába. Rakétákkal lőtt kereskedelmi hajókra Irán a Hormuzi szorosban. Két hajó megrongálódott. Hajnalban egy csepp folyósított földgázt szállító tartályhajót is találat ért, amelynek gépházában tűz keletkezett. A legénység nem sérült meg, környezetszennyezésről sem érkezett jelentés. Legalább 15-en meghaltak és 275-en megsérültek a Kínát sújtó viharos időjárás miatt. A heves esőzések, árvizek és tornádók miatt 10000-eket kellett kitelepíteni, 9 embert pedig eltűntként tartanak nyilván. Kanszu tartományban egy földcsúszamlás 33 embert temetett maga alá, közülük 16-ot még keresnek. A hatóságok több térségben árvízriadót rendeltek el. Itthon a héten Budapest 3. és 4. kerületében, továbbá 11 megyében lesz földi kémiai szúnyoggyérítés, közölte a katasztrófa védelem. Emellett összesen 151 településen, 31.600 hektáron lépnek fel a vérszívók ellen. A szer sem a méhekre, sem az emberre, sem a házi állatokra nem veszélyes. Országszerte napos, nyári időre számíthatunk, csak helyenként lehetnek záporok, zivatarok, a szél megélénkül. Napközben 27-33, késő este 24-31 fok valószínű.
0: Derűs napot! A Danko Rádió reggeli műsora Hajdú Tiborral.

Jesús, Jesús, con disperquear.

Derűs napot kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják. 2026. július 7-e van, kedd, 6 perccel múlt 9 óra, Hajdú Tibor vagyok. Szeretettel köszöntöm Önöket, és hálás vagyok, hogy ma is bennünket választottak. Remélem, hogy kellemesen telt eddig a reggelük, és bízom abban, hogy velem tartanak a folytatásban is. Nóták, udvarhelyi templom, hűvösebb van már ősz kezd lenni, Bányai Márton, illetve Nádasdy László előadásában csendül föl nem sokára. Az örökzöldek között hallhatják majd a Millió, millió, millió rózsaszál című Csongrádi Kata slágert. Maros Gábor is énekel, a Szeressük egymás gyerekek című dalt hallhatják. Játszik az Omega, és természetesen Dankó klubos örökzöld is felcsendül majd. A muzsikusnak dalból van a lelke, Bokor János énekel majd egy idén februárban Martonvásáron rögzített felvételről, elsőként pedig operett részlet, Húzza csak kivilágos virradatig a Csárdás királynőből, Buch Tibor előadásában Miskolci Balogh Zoltán zenekar a kíséretével. Tartsanak továbbra is velem, derűs napot!

közben meg ne rágjaja szívedet a próbának. Jaj, jaj, jaj, de segítsenek, hogy?

Ma Egerben, Szolnokon, illetve Salgótarjánban is több volánbuszjárat esetében módosul a menetrend különböző munkálatok miatt. Erre feltétlenül tessenek szívesek lenni figyelni. Derűs napot kívánok, a Donkor Rádiót hallgatják. Illetve aki Szolnokról Vámosgyörgyre szeretne indulni vonattal, a 10.36-kor induló szerelvény helyett pótlóbusz közlekedik. Erős a forgalom az M1-esen, időszakos torlódásra ma is fel kell készülni. Hegyeshalom felé Győr elkerülő szakaszán pedig két kamion ütközött össze, a 122-es kilométernél lezárták a külső sávot. Több mint 3 kilométeres a torlódás arrafelé. A 87-esen pedig egy kis teherautó motorossal ütközött össze sajnos. A 11-es kilométernél félpályás korlátozást vezetnek be. Vigyázzanak, jó utat kívánok! Auf Wiedersehen, Hollós Ilona felvétele forog most a Donkor Rádióban.

1968-ban a harmadik Táncdal Fesztivált tartották, de is napot kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják. Egy-két érdekességet hadd meséljek el erről a seregszemléről, a Magyar Rádió és Televízió elnökének nagydíját Szörényi Levente és Bródi János kapta a magyar népzenében kötelező, sajátos, modern, friss stílust kialakító törekvésért. Emellett még az előadói díjat, az Oritát, az Országos Rendezőiroda külön díját kapta, a Sirius együttes szövegírói tevékenységért pedig a Mama című dalért Szenes Iván. No, mindezt azért mondtam el, mert 10 óra után az aranylemezekben Tölgyi Kriszta majd megidézi a 68-as Táncdal Fesztivált 3 dallal, az első helyezett dalok közül 2-vel, az Illés, amikor én még kisrác voltam, Kós János kislány a zongoránál című felvételével, a harmadik dal pedig a Fehér sziklák lesz Zorántól, ez megosztott második helyet kapott egy harangozó teri és egy konzsuzsa slágerrel. Érdemes lesz hallgatni majd a műsor 10 óra után is, örökzöldek a folytatásban is a Dankó Rádióban. Egy csodálatos előadó Ihász Gábor következik, akiről már kisrácként is egyszerűen azt érezte az egyszerű hallgató, hogy egy nagyon jó ember, mert hogy a következő fájdalmas szerelmi történetet is, ami egészen példátlan derűvel és kedvességgel tudja visszaadni nekünk. Elsöpri a szél, ha kell, ha nem a fa levelet.

Különleges dankoklubos felvétel következik a folytatásban. Derűs napot kívánok az idei tavaszi nagy dankó turnén. Martonvásárban rögzítettük a 2023-as Dankó Rádió életműdíjas Bokor János előadásában. Egy igazi klasszikus következik. Szerintem minden benne van, ami a muzsikusi létről és lélekről szólhat, és ennél jobban és szebben nem lehetett volna megírni, mint ahogy elénekelni sem. A muzsikusnak dalból van a lelke, Bokor János énekel tehát. Miskolci Balogh Zoltán zenekara kíséretével.

naptelepülése Szögliget kapcsán említettem, hogy egy nagyon különleges romfaluról, Derenkről lesz szó 10 óra előtt néhány perccel. Vármegyéről Vármegyére című sorozatunk újabb epizódjában, de is napot kívánok a Dankor Rádiót hallgatják most. Bármilyen hihetetlen, de eljött az idő. Nem sokára Vecsei H. Miklós mutatja be ezt a különleges hajdamból települést. Addig a Jereb együttes felvételét játszom. 10 órakor hírek, utána aranylemezek, Tölgyi Krisztánval, majd Déli Krónika, utána pedig jó ebédhez szól a Nóta, mint minden nap. Várja önöket Budai Beatrix, 2 órától kívánságműsor. Szívküldi szívnek szívesen Gázoltán teljesíti a kívánságokat. Gorzsás Gábor hangmérnök és Szabó Tamás zenei szerkesztő nevében én pedig köszönöm a reggeli figyelmüket. Holnap találkozunk ismét, addig is derűs napot. Hajdú Tibort hallották, viszont hallásra!

0: vármegyéről vármegyére. Borsodaba Újzemplén.
1: Derenk. Lengyel romfalu. A Borsod vármegyei Derenk faluba az eszterháziak 1717-től folyamatosan hozattak telepeseket a szepességből. Magyarország helységeinek 1773-as összeírása szerint Derenk lakói szlávok. Az 1941. évi népszámlálás 443 derenki lakosról tudósít. A falu népessége az évszázadok alatt alig növekedett. Ennek oka, hogy kevés volt a művelhető terület a hegyekkel körbezárt völgyben. A vasútállomás Szín községben 15 kilométerre volt. Ha nagy ritkán elhagyták a derenkiek a falut, akkor is főleg gyalog mentek. A környéken gyakran vadászott Horthy Miklós kormányzó. Az ő javaslatára 1940-ben a derenki ingatlanokat az Országos Földhitelintézet megvásárolta. A derenkről való áttelepítés összesen 173 családot érintett. A legnagyobb létszámban és egy tömbben az Emőd István majort választók költöztek el. Horthy tettét a későbbi politikai rendszer elítélte. Ennek ellenére a derenkiek Horthy nevét azóta is tisztelettel említik. Az áttelepítése maroknyi nép számára pozitív hatású volt. Főleg gazdasági szempontból jutottak sokkal jobb lehetőségekhez az új lakóhelyükön. Az Országos Lengyel Önkormányzat támogatásával 1990 óta minden évben búcsút tartanak az elhagyott derenken. A végső cél a romfalu skanzenné nyilvánítása. Ezzel Derenk bekapcsolódhatna a térség történelmi turisztikai vérkeringésébe.
0: A műsorszám az Agrárminisztérium és a Hungarikum Bizottság megbízásából készült.
2: Műsorajánló. Népek dalai. Világzenei koncertek itt a Dankon.

0: sárból tapulva.
1: Most pénteken színpadon Csík János és zenekara a Metszó.
0: Megvakítja éjszakámat, de te nem jössz, hogy fényt lássam. Az eső csak
1: hallgassa a világzenei magazinunkat minden este 9-től, benne pedig most pénteken 23 órától Csík János és a Metszó zenekar koncertjét.
0: Szép a tavasz, szép a nyár, szép aki előttem jár, szép aki előttem jár, de még az éjjel vélem hát.
2: Tankó Rádió, a magyar zene rádiója.
3: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
2: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 10 óra. Hírek a Tankó Rádióban.
4: Jó napot kívánok, a szerkesztő Fehérvári Petra, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. Az ankarai NATO csúcs találkozó célja egyértelmű, egy üzenetet kell közvetítenie, mégpedig azt, hogy a NATO egységes, jelentette ki a belga külügyminiszter, aki úgy fogalmazott, a szövetségnek most egyetlen kihívással kell foglalkoznia. Be kell bizonyítania, hogy a NATO továbbra is egységes hangon szólal meg. A csúcs találkozó Magyarországot Magyar Péter miniszterelnök képviseli, akit a honvédelmi és külügyminiszter is elkísért Ankarába. Sürgősséggel már ma elkezdi tárgyalni az országgyűlés az alaptörvény 17. módosítását. A tervezet szerint egyebek mellett megszűnhet Súlyog Tamás államfői mandátuma, valamint a javaslat tartalmazza a parlamenti képviselők ciklusának időkorlátját és új állami intézmények létrehozását is. A mai ülésen dönthetnek a pedagógusok teljesítmény értékelési rendszerének felfüggesztéséről. Emellett a képviselők szavaznak az ügynökakták nyilvánosságát érintő törvényjavaslatról is. A vártnál alacsonyabb lett júniusban az infláció Magyarországon, derül ki a Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb jelentéséből. A fogyasztói árak éves növekedési üteme 1,7% volt, szemben az elemzők által várt 1,9%-kal. Az élelmiszerek egy év alatt átlagosan 0,2%-kal, a szolgáltatások 4%-kal drágultak. A vezetékes gázára 7,5%-kal csökkent, még az üzemanyagok 1,6%-kal kerültek többe, mint egy évvel korábban. Csütörtökig módosíthatják a felvételizők a megjelölt szakok sorrendjét és pótolhatják a hiányzó dokumentumokat az e-felvételi rendszerében. Az oktatási hivatal szerint a szakok sorrendje egyetlen alkalommal változtatható meg, új képzést azonban már nem lehet felvenni. A jelentkezőknek érdemes ellenőrizniük az elérhetőségeiket és figyelniük az e-felvételi üzeneteit. A ponthatárokat várhatóan július 23-án este hirdetik ki. A vizsgált USB töltők több mint 80%-a megbukott a fogyasztóvédelmi hatóság termékbiztonsági ellenőrzésén, közölte a fogyasztóvédelem. A laboratórium a vizsgálat során 92 féle töltőből 74 nem felelt meg a biztonsági előírásoknak. A hatóság szerint a hibás termékek áramütés veszélyt jelenthetnek, ezért azt javasolja, hogy a vásárlók megbízható kereskedőtől szerezzék be a töltőket és kerüljék a gyanúsan olcsó termékeket. Legalább 15-en meghaltak és 275-en megsérültek a Kínát sújtó viharos időjárás miatt. A heves esőzések, árvizek és tornádók miatt 10 000-eket kellett kitelepíteni, 9 embert pedig eltűntként tartanak nyilván. Kanzu tartományban egy földcsuszamlás 33 embert temetett maga alá, közülük 16-ot még keresnek. A hatóságok több térségben árvízriadót rendeltek el. Súlyos erdőtüzek pusztítanak több európai országban, Franciaországtól Portugálián át Görögországig, több ezer hektárnyi erdő vált a lángok martalékává. A meteorológusok közben újabb hőhullámra figyelmeztetnek Spanyolországban, Portugáliában és Franciaországban is. Idehaza országszerte napos nyári időre számíthatunk, csak helyenként lehetnek záporok, zivatarok, nagy területen megélénkül a szél. A hőmérséklet napközben 27-33, késő este 24-31 fok között alakul. Hasonló időjárás várható a következő napokban is. Kedves hallgatóink, 10 óra múlt, 4 perccel.
2: Aranylemezek.
5: Jó nap! napot kívánok, Tölgyi Krisztina vagyok. Mivel szombaton és vasárnap a következő tematikus hétvégénk a 60 éve indult táncdalfesztiválokról fog szólni, a mai aranylemezekben is több díjazott szerzeményt hallhatnak. Rögtön kezdésként az 1967-es táncdalfesztivál egyik győztesét, Majláth Júlia és Fülöp Kálmán Nem várok holnapig című dalát, amit Zolatnai Saroltavics sikerre. Jó szórakozást kívánok!
2: Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

A néhai Balázs Fecó és Horváth Attila sok-sok gyönyörű lírai rock szerzeménye közül az egyik leginkább szeretett a Csöndéve című dal, amit lemezkiadójuk ötlete alapján a zeneszerző duettként is előadott Keresztes Ildikóval. Ezzel folytatjuk az aranylemezeket. Utána egy olasz világsláger, az Una lacrima sol viso magyar változata hangzik el, egy könycsepp az arcodon címmel, Vándor Kálmán szövegével, Gerdesics Ferenc előadásában. Hűvös volt!

két szép, lassabb tempójú dallal folytatjuk az aranylemezek örökzöld zenei válogatását. Pásztor László, Jakab György és 60 IMS-e Búcsú című szerzeményét a Neoton Familia adja elő. Majd a 80-as évekből visszarepülünk a táncdal korszakba, amikor Sárosi Katalin elénekelte Breitner János és Szenes Iván Szalmalánk című dalát.

A lassabb dallamok után jöhet egy jó kis pörgős táncos rock'n'roll az aranylemezekben. Presser Gábor zenéjével, Komár László és Juhász Sándor dalszövegével már szól is a Mondd Kis Kócos.

A táncdalfesztiválok tematikus hétvégéje előzeteseként egy újabb díjazott dallal folytatjuk az aranylemezeket. Az 1967-es versenyen két dalnak ítélt harmadik helyezést a zsűri, és mindkettőt nagyon fiatal, még tizenéves énekesnők adták elő. Egyikük Ambrus Kiri volt, a másikuk pedig Fenyvesi Gabi, aki Deák Tamás és Fülöp Kálmán Ádám Hol vagy című szerzeményét juttatta a dobogó.

0: Ahogyan ma már többször említettem, most szombaton és vasárnap a táncdalfesztiválok történetében és dalaiban merülünk el a Dankó Rádió tematikus hétvégéjén. Ennek pedig igen konkrét apropója van éppen ma. Pontosan 60 évvel ezelőtt, 1966. július 7-én sugározta először a Magyar Televízió a könnyűzenei versenyt, amit a híres olasz Sanremói dalfesztivál mintájára honosítottak meg nálunk, és óriási sikert aratott. Az elődöntők és a középdöntők után augusztus 20-án tartották a döntőt. A mai fiatalok már el sem tudják képzelni, de akkoriban csak egyetlen tévécsatorna létezett, ezért túlzás nélkül még az utcák is kiürültek azokon az estéken, amikor a táncdalfesztivál ment a tévében, mert mindenki azt nézte. A már befutott nagy sztárok mellett pályakezdő fiatal előadók is bemutatkozhattak a műsorban, és másnapra már az egész ország ismerte őket, szóval robbanásszerűen indult a karrierjük. Az aranylemezekben most néhány újabb díjazott szerzeményt hallgatunk meg, ezúttal az 1968-as Táncdalfesztiválról, amelynek nagy újítása volt, hogy a közönség az úgynevezett villanykapcsolós módszerrel szavazhatott a kedvenceire, hiszen akkoriban még nem volt internet, okostelefon, applikációk vagy SMS-ek. Ezt úgy képzeljék el, hogy amikor egy szimpatikus dal vagy előadó került a képernyőre, a lakásban minden lehetséges elektromos eszközt be kellett kapcsolni. Égtek a villanyok, zúgott a porszívó, a hajszárító, ment a vasaló. A Magyar Villamos Művek Országos Villamos Teherelosztó Központjának a munkatársai pedig folyamatosan figyelték az országos terhelési adatokat, és ahol a fogyasztási görbék látványosan kilengtek, onnan tudták, hogy mely dalok tetszettek a legjobban a nézőknek. A korabeli beszámolók szerint egy-egy különösen jó produkciónál teljes lakótelepek borultak fényárba ugyanabban a pillanatban. A kreatív és a maga korában kifejezetten modernnek számító technológiai megoldás így vált egyszeriben országos közösségi élménnyé is. Na nézzük, kiről akadtak ki a legjobban a mérőműszerek 1968-ban. Az egyik első helyezést Lovas Róbert és Szenes Iván Kislánya zongoránál című dala nyerte el Kós János előadásában. A Metro együttes frontembere Zorán szólóban indult a versenyen, Fényes Szabolcs és S. Nagy István Fehér Sziklák című dalával, amely az egyik második helyezést kapta. És tarolt az Illés, Szörényi Levente és Bródi János, Amikor én még kisrác voltam című szerzeményével, amely nem csak az egyik első helyezést nyert el, de a szerzők több külön díjat is bezsebelhettek.
1: Hallom ma is egyre a zenét.

kislány a zongoránál, fehérebb az orgonánál, aki szépen játszotta a Liszt rapszódiát. Kislány, kit én úgy szerettem, akit soha nem felettem.

Az aranylemezek első részét Fényes Szabolcs és Bacsó Péter Te szeress legalább című örökzöldjének feldolgozásával zárjuk a Stúdió 11 zenekar előadásában. A hírek és az időjárás jelentés után pedig egy újabb díjazott szerzemény csendül fel a Táncdal fesztiválok történelméből a mai összeállításunk folytatásában itt a Dankó Rádióban.

0: műsor ajánló. Szívküldi szívnek szívesen. A Dankó Rádió kívánság műsora.
1: Névnap, születésnap, házassági évforduló. Mind-mind csodálatos alkalom, hogy szeretteid, barátaid egy ország előtt köszöntse. De nekünk épp olyan fontos, ha csak kedvenc előadóját szeretné hallani. Kívánság műsor minden nap 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Telefonszámunk 061-759-6071. E-mail címünk dankoradio@mtva.hu. Itt és a Facebook oldalunkon is várjuk üzeneteiket.
0: Szívküldi szívnek szívesen. 2-től 5-ig a Dankó Rádióban.
2: Két teljesen eltérő világnézet csap össze. Ki tartja magát jó úszónak?
3: Nagyon jó megúszó voltam.
4: Pákfáztam a rohanó szarvasok után.
5: Mondom, hát ez nem lehet.
6: Te vagy a szegedi! Nyugodj meg, attól megnyugszol!
7: Imugoszú!
8: Úszogumi!
7: Pontos!
8: Ó, magyarul!
9: A nyelvújítás előtt!
10: Magyarország szeretlek! Nyáron nézze újra a legjobb pillanatokat! Minden vasárnap 19:45 a Dunán!
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 11 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
11: Jó napot kívánok, a szerkesztő Fehérvári Petra, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. Létrejön a minősített iratok felülvizsgálatát segítő tanácsadó bizottság, miután az országgyűlés elfogadta az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének feltárásáról és az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltáról létrehozásáról szóló törvénymódosítását. A testület 13 tagból, az elnökből, 8 ellenzéki civil szakértőből, valamint 4 a nemzetbiztonsági szolgálatok állományába tartozó, illetve szakismeretekkel rendelkező tagból áll majd. Megszavazta a parlament a Budapestnek szánt segélyhitel mechanizmus eltörlését. Még tavaly decemberben fogadták el azt a törvényt, amely alapján kormányzati jóváhagyás nélkül állami kezességvállalással vehetett volna fel hitelt a fővárosa a Magyar Fejlesztési Banktól, ha fizetésképtelenné válik, és emiatt nem tudja kifizetni cégeinél a dolgozók bérét. Az előterjesztés indoklása szerint a törvény hatályon kívül helyezésére, a fővárossal való együttműködés rendezése, valamint a pozitív partneri együttműködés kialakítása érdekében volt szükség. Mostantól kibővített formában érhetők el a MÁV csoport havi késési statisztikái, jelentette be a közlekedési miniszter. Vitézi Dávid hangsúlyozta, ettől nem fognak pontosabban járni a vonatok, de a kormányzat nem eltitkolni, hanem megoldani szeretné a hazai közösségi közlekedés problémáit. Ehhez pedig elsőként szembe kell nézni a valós helyzettel. Mint írta, ezért tették újra elérhetővé az elektronikus mozdony szolgálati információ oldalát, és indították újra a vonatinfót, és ezért döntöttek úgy, hogy a MÁV ismét részletes adatokat tegyen közzé a késésekről. Újabb 5000 felhasználó próbálhatja ki a MOL Bubi új generációját. A BKK a tesztelésre azokat várja, akik érvényes Budapest Go bérlettel rendelkeznek, vagy az elmúlt 2 évben éves vagy fél éves MOL Bubi bérletet vásároltak. A társaság 2 héttel ezelőtt indította az első zárt tesztet, a visszajelzések alapján főleg az elektromos rásegítésű kerékpárok népszerűek. A BKK összesen 2500 klasszikus és 800 elektromos rásegítésű járművet állít majd forgalomba. A kapacitás a későbbiekben tovább nőhet. Csütörtökig módosíthatják a felsőoktatásba jelentkezők a megjelölt szakok sorrendjét, és pótolhatják a hiányzó dokumentumokat az e-felvételi rendszerében. Az oktatási hivatal szerint a szakok sorrendje egyetlen alkalommal változtatható meg, új képzést azonban már nem lehet felvenni. A jelentkezőknek érdemes ellenőrizniük az elérhetőségeiket és figyelniük az e-felvételi üzeneteit. A ponthatárokat várhatóan július 23-án este hirdetik ki. A vizsgált USB töltők több mint 80%-a megbukott a fogyasztóvédelmi hatóság termékbiztonsági ellenőrzésén, közölte a fogyasztóvédelem. A laboratóriumi vizsgálat során 92 féle töltőből 74 nem felelt meg a biztonsági előírásoknak. A hatóság szerint a hibás termékek áramütésveszélyt jelenthetnek, ezért azt javasolja, hogy a vásárlók megbízható kereskedőtől szerezzék be a töltőket, és kerüljék a gyanúsan olcsó termékeket. Az időjárásról: országszerte napos nyári időre számíthatunk, csak helyenként lehetnek záporok, zivatarok. Nagy területen megélénkül a szél. A hőmérséklet napközben általában 27-33, késő este 24-31 fok között alakul. 11 óra múlt, 4 perccel.
0: Aranylemezek.
3: További kellemes délelőttöt kívánok, Tölgyi Krisztina vagyok. Az 1967-es Táncdalfesztivál egyik második helyezését Dobos Attila és Szenes Iván szerzeménye az Annál az első ügyetlen csóknál című dal nyerte el, amit Araszki László vitt sikerre. Már is meghallgatjuk, délig pedig mások mellett a Bergendi, Katona Klári, a Fonográf, az Első Emelet és Szécsi Pál örökzöldjei mellett 1993 nagy sikereiből is válogatunk.
0: Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

A 70-es években folytatjuk az aranylemezeket. A Bergendi Együttes sikertörténete az 1970-es szilveszteri tévéműsorban indult, amelynek a szerkesztői valamit elszámoltak, ezért Hoffi Géza produkciója 3 perccel hamarabb ért véget. Így aztán amolyan töltelékként megengedték a műsorban fellépő Bergendi Együttesnek, hogy közvetlenül az éjféli himnusz előtt, amikor szó szerint az egész ország a tévé előtt ült, előadják egy saját dalukat. Ez volt Lacin Norbert és Demjén Ferenc szerzeménye, a Mindig ugyanúgy, ami óriási siker lett. Miután ezt meghallgattuk, felidézzük Katona Klári pályafutásának korai éveiből a Megint című dalt is, amit

0: Maradunk még a 70-es éveknél, hiszen a fonográf előadásában a Sajnálom, hogy így esett című dal szól az aranylemezekben. Utána pedig a 80-as évek egyik sikercsapata az Első emelet dalával, a Szépek szépe balladájával folytatjuk örökzöld zenei összeállításunkat.
1: Nincs értelme már a szónak.

0: francia sanzon műfajának magyarországi meghonosítója Cerkovics Béla volt, aki maradandó, máig érvényes szerzeményekkel gazdagította a magyar könnyűzenét. Egyik legismertebb sanzonja a Tanulj meg fiacskám komédiázni szól az aranylemezekben, Ajtai Andor színművész előadásában.
1: Szegény, szegény, apró legény, ma este munkába állsz. Mókáz neves, hogy pénzt keres, ha kell, a fejedre állsz. Most még tiéd mezős a rét, most még van játékszered, de este már a munka vár, kezdődik az életed. Tanulj meg, fiacskám, komédiázni, tanulj meg kacagni, sírni, ha kell. Tanulj a rosszhoz és jó képet vágni, magaddal törődj csak más senkivel. Ne higgy a barátnak, hű szeretőnek, ne higgy az esőnek,

Seguir jó anyánkonttal nevelt, ágyom fölött ő örködött, s altatótól énekel. Múlt az idő, és jött a nő, s én hittem neki után. Cirkuszban volt, ott lovagolt, s én mentem a cirkusz után. Tanulj meg, fiacskám, komédiázni, tanulj meg kacagni, sírni, ha kell. Tanulj a rosszhoz is jó képet vágni, magaddal törődj, csak más senkivel. Ne higgy a barátnak, szeretőnek, ne higgy az esőnek, ne

Ő volt a fény, éltem egén, miként egy oltári szent. Te jött egy más komédiás, s ő már a másikkal ment. Jókedvű volt, rád nem gondolt, jó anyád cserbe hagyott, de jó apád, vigyázz reád, ő lesz az őrangyal. Hát tanulj meg, fiacskám, komédiázni, tanulj meg kacagni, sírni, ha kell, tanulj a rosszhoz is jó képet várni, magaddal törődj csak már senkivel. Ne higgy a barátnak, jó szeretőnek, ne higgy az eskünek, ne higgy soha. Tanulj meg, fiacskám, komédiázni, mert minden, minden, minden,

Az aranylemezek képzeletbeli időgépével irány a nem is olyan távoli múlt 1993. Ekkor énekelte el magyarul Szerelmem csak a tiéd címmel Soltész Rezső a Can't Help Falling in Love című Elvis világslágert. Az Edda az utolsó érintéssel, a Tátrai Band pedig a New York New York-kal hódította meg az akkori slágerlistákat.

1993 nagy sikerei után visszakanyarodunk a klasszikus örökzöldek világához. Ezema Mihály és Békefi István egy Csók és más semmi című operettjének egyik dala volt, a Miért szerettem bele magába, amit Czakó Julianna színművésznő énekel az aranylemezekben, Baranyai István és zenekara kíséretével.

Kedves hallgatóink, mára búcsúzik az aranylemezek. Munkatársaim Szabó Tamás zenei szerkesztő, Gorzsás Gábor hangmérnök és adásmenedzsereink Dészabó Ágota és Pálmai Szabolcs nevében is köszönöm a figyelmüket. Zsoldos Imre az aranytrombitás és a Stúdió 11 előadásában az Őszi Szél című örökzölddel zárjuk a mai összeállításunkat. A harangszó és a déli krónika után érkezik Budai Beatrix vezetésével a mai Jó ebédhez szólanóta, kettőtől ötig pedig Gál Zoltán műsorvezető és Nemes Niki szerkesztő veszi birtokba a stúdiónkat és teljesítik a zenei kéréseket a Szív küldi szívnek szívesen című kívánságműsorban. Én Tölgyi Krisztina vagyok, és az aranylemezekkel holnap délelőtt várom újra önöket. Addig is további kellemes napot és jó dankó rádiózást kívánok!

0: Műsorajánló. Népek dalai, világzenei koncertek itt a Dankó Rádióban. Kedves
1: babám, a csirkén, tambor együtt, pecsenyék, kinyom rájuk, vörösbor, attól lassunk egy jó.
2: Minden pénteken 23 órától világzenei koncerteket hallhatnak.
3: Szép a balatoni hajnal, ön sárbort a
2: pórakban. Most pénteken színpadon Csík János és zenekara a Metszó.
3: Megvakítja éjszakámat, de te nem jössz, hogy fényt lássak, az eső csak egyre.
2: Hallgassa a világzenei magazinunkat minden este 9-től, benne pedig most pénteken 23 órától Csík János és a Metszó zenekar koncertjét.
3: Szép a tavasz, szép a nyár, szép a kielőttem jár, szép a kielőttem jár, de még az éjjel vélem hát.
0: Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
4: Mi vagy te? Orvos vagy? Orvé?
5: Én meg tudom különböztetni a betegséget és az egészséget.
6: Végre valami okosat is csinált, Egbert.
5: Nekem ez az ember gyanús.
7: Hűben, fában, földben van az orvosság. Azt mondja, mert meg fog gyógyulni.
8: A tenkes kapitánya. Vasárnap 16:55-től. A Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Déli Krónika, a Kossuth Rádió hírműsora.
1: Jó napot kívánunk, Ciprusz Éva vagyok, a bemondott Ceglédi Edit főbb híreink. Először röviden. Egyhangulag szavazta meg az országgyűlés az állambiztonsági múlt feltárásával kapcsolatos törvénymódosítást.
2: Sürgősségi eljárásban kezdődött meg az alaptörvény 17. módosításának vitája.
1: Venezuelában meghaladta a 3500-at a június végi földrengés halálos áldozatainak száma, a mentőcsapatok folytatják a kutatást.
2: Országszerte napos nyári időre számíthatunk, csak helyenként lehetnek záporok, zivatarok. Napközben 27-33 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Következnek a részletek, a szerkesztő Pozsár Róbert. Megszavazta az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének feltárásáról és az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltára létrehozásáról szóló törvénymódosítását az országgyűlés. A döntéssel létrehozták a minősített iratok felülvizsgálatát segítő tanácsadóbizottságot is. Részletek Kovács Mártontól.
3: Kimondom a határozatot, az országgyűlés az egységes javaslat egyszerű többséget igénylő rendelkezéseit 188 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.
4: Egyhangulag szavazta meg az országgyűlés az állambiztonsági múlt feltárásával kapcsolatos törvénymódosítást. A vitában a javaslat előterjesztője, Mellétei Barna Márton azt mondta, a kormány egy több évtizedes elmaradást pótol azzal, hogy feltárja, és részben nyilvánossá teszi az 1990 előtti pártállami diktatúra titkosszolgálati tevékenységét.
5: Úgy tűnik, hogy 36 év után eljutottunk arra a pontra, ahol ennek a kérdésnek a végére nyugvó ponton tudunk jutni.
4: A Tiszás képviselő hozzátette, a koncepció kialakításába vezető történészeket és levéltárosokat is bevontak. Az érintett területek képviselői egyetértettek az elképzelésekkel. Hangsúlyozta, az a céljuk, hogy a magyar társadalom szembenézzen a múltjával, és fel tudja dolgozni azokat a kérdéseket, amelyeket eddig nem tudott. Közölte, az iratok felülvizsgálatát és a minősítés feloldását a szakszolgálatok végzik majd. Munkájukat segíti a többségében civilekből, történészekből, levéltárosokból, adatvédelmi jogászokból álló 13 fős tanácsadóbizottság, amely hozzáférhet a minősített iratokhoz és javaslatot tehet azok titkosításának feloldására. A bizottság rendszeresen készít majd nyilvános jelentéseket az elvégzett munkáról, a minősítéseket az eddigi 5 év helyett 2 évente kell felülvizsgálni. A munkába a Nemzeti Emlékezet Bizottságát nem vonják be.
5: Jelen jogszabályunknak a célja az az, hogy a 90 előtti nemzetbiztonsági minősítési több száz folyométernyi iratnak a lehető legnagyobb részét, vagy a teljes egészét, azt az ABTL-nek, a levéltárnak átadják, ezt követően kutathatóvá, majd nyilvánosságra lehessen hozni ezeket a dokumentumokat. Célja tehát az, hogy megkönnyítse a minősítéseknek a feloldását, egyrészt a kritériumoknak a feloldásával, másrészt pedig azzal, hogy a politikai szándékon felül egy civil kontroll is érkezik a felülvizsgálat során.
4: A törvényjavaslat vitájában a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium parlamenti államtitkára azt mondta, a Fidesz-KDNP kormány korábban több mint 20 alkalommal szavazta le, utasította el az ügynökakták feltárására tett ellenzéki javaslatokat. Tompa Enikő szerint ez egy megbocsájthatatlan adósság a nemzettel szemben.
6: A meghurcolt áldozatok, családtagjaik és az egész magyar társadalom számára az iratok hiányossága, megsemmisítése vagy korlátozott hozzáférhetősége nem tette lehetővé a múlttal való őszinte szembenézést és morális elégtételt. Ezen a méltatlan helyzeten végre változtatni kell.
4: A fideszes Szűcs Gábor örömét fejezte ki, hogy a nemzetbiztonsági ellenőrzés szabályait az új tanácsadóbizottság tagjaira is kiterjesztették. Pozitívumként értékelte azt is, hogy két ellenzéki párti delegátot is befogadtak a munkát végző bizottságba. Ezzel együtt úgy véli, megkérdőjelezhető a minősített iratok felülvizsgálatát segítő tanácsadóbizottság objektivitása.
7: Nem garantálható a független döntéshozatal arról, hogy kinek az aktáit javasolják végül nyilvánosságra hozni, és kiét nem. Ez a lépés egyértelműen visszalépést jelentene a jelenlegi kormánytól független szabályozáshoz képest. Az nem helyes, hogy ez a testület nem az országgyűlés alá, hanem a kormány alárendelt testületként működik.
4: A Keresztény Demokrata Nacsa Lőrinc sem értett egyet azzal, hogy a bizottság nem az országgyűlés, hanem a kormány alá tartozik.
8: Azért örültem volna, hogyha az országgyűlés alá rendeljük ezt a bizottságot, vagy a törvényjavaslat az országgyűlés alá rendeli, mert akkor lehet ilyen szempontból az országgyűlési kontrollt beteljesíteni, lehet időnkénti beszámolásra kötelezni a bizottságot, és nem utolsó sorban lehet egyfajta időnkénti számonkérést.
4: Novák Előd, a Mi Hazánk képviselője megköszönte, hogy javaslatára a minősített iratok felülvizsgálatát segítő tanácsadó bizottságba két az ellenzék által jelölt tag is lehet. Felszólalásában javasolta, hogy mindkettőt a Mi Hazánk adhassa.
9: Az időhúzás szolgáló, maszatolást szolgáló Nemzeti Emlékezet Bizottságába csak a Fidesz delegátjai kaptak helyet. Tehát, hogyha 16 évig csak nekik volt, akkor a következő évek azért hadd legyen már magunkfajta történészek, hogy egy kicsit ők is kutakodhassanak végre.
4: A Tiszás Mellétei Barna Márton korábban azt mondta, ezentúl csak akkor lehet hálózati személynek vagy ügynöknek nevezni a hálózattal kapcsolatba került embert, ha megvan az úgynevezett B vagy BT dossziéja. Ezek azonban, tette hozzá, nagyon kevés esetben maradtak fenn. Közölte, október 22-én hozzák nyilvánosságra azokat az iratokat, amelyeknek titkosítását például nemzetbiztonsági okból nem tartják fenn.
2: Megszavazta a parlament a Budapestnek szánt segélyhitel eltörlését.
10: Még tavaly decemberben szavazták meg azt a törvényjavaslatot, amely alapján Budapest akkor vehetett volna fel hitelt az államtól, ha fizetésképtelenné válik, és emiatt nem tudja kifizetni cégeinél a dolgozók bérét. A mostani törvény hatályon kívül helyezésére a fővárossal való együttműködés rendezése, valamint a pozitív partneri együttműködés kialakítása érdekében volt szükség.
2: Sürgősségi eljárásban megkezdte az országgyűlés az alaptörvény 17. módosításának vitáját. A tervezet tartalmazza egyebek mellett Súlyog Tamás államfői megbízatásának megszüntetését, a parlamenti képviselők mandátumának időbeli korlátozását, az alkotmánybírók esetében a 70 éves felső korhatár visszavezetését, valamint egy új állami intézmény létrehozását. Kocán Dávid összefoglalója.
11: Az alaptörvény 17. módosítása olyan tárgykörökben tartalmaz halaszthatatlan alkotmányos változtatásokat, amelyek rendezése nélkül az állam alkotmányos működése, a demokratikus jogalkodás, a felelős kormányzás és a közpénzekkel való átlátható gazdálkodás nem biztosítható.
12: Fogalmazott expozéjában Görög Márta igazságügyi miniszter. Az előterjesztés alapján a kormány 12 évben maximálná az országgyűlési képviselők mandátumának időtartamát. A módosítás hatályba lépésével emellett megszűnne a hivatalban lévő köztársasági elnök megbízatása, az országgyűlés pedig legfeljebb 5 évre új államfőt választana. A javaslat szerint 70 éves korhatárt vezetnének be az alkotmánybírók esetében, valamint módosítanák az Országos Bírósági Hivatal és a Kúria vezetőinek jelölési és visszahívási szabályait. Létrehoznák a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalt, amely a közvagyon védelmével, valamint a jogellenesen felhasznált közvagyon felkutatásával és visszaszerzésével kapcsolatos feladatokat látná el. A javaslat indoklása szerint a cél a demokratikus jogállam helyreállításához szükséges alkotmányos és intézményi tételek megteremtése. Mellétei Barna Márton, a Tisza vezérszónoka, a képviselői mandátumok időbeli korlátozásáról beszélt. A politikus azt mondta, a jelenlegi viszonyok között az állam kötelessége, hogy beavatkozzon és helyreállítsa a politikai versenyt.
5: Egyértelmű mindannyiunk számára, hogy szükség van politikai megújulásra és szemléletváltásra és arra, hogy a képviselőségre a politikusok ne megélhetési célként, hanem szolgálatként tekintsenek.
12: Gulyás Gergely, a Fidesz frakció vezetője az alaptörvénymódosítás több pontját elfogadhatónak vagy semlegesnek nevezte. Ugyanakkor szerinte például a bírók visszahívási szabályainak átírása, a képviselői mandátumok időbeli korlátozása, valamint a köztársasági elnök megbízatásának megszüntetése elfogadhatatlan.
13: Nincs a köztársasági elnöknek politikai felelőssége. Éppen ezért a politikai hibák azok nem szolgálhatnak indokul az eltávolításra. Ráadásul miniszterasszony tisztában van azzal, hogy ha viszont a köztársaság bármi olyat tett volna, ami szándékos alkotmánysértés, hivatalával összefüggő szándékos törvénysértés, akkor van erre az alkotmányban egy megfosztási eljárás. Miért nem azzal élnek? Az egy jogrendszeren belüli megoldás. Csak önök is tudják, hogy semmi ilyet a hivatalban lévő köztársasági elnök nem tett.
12: Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője úgy fogalmazott, miközben a kormány a végrehajtó hatalommal szembeni ellensúlyok megerősítését ígéri, valójában ennek ellenkezője történik.
14: De amikor valaki azt mondja, hogy úgy erősíti meg a végrehajtó hatalommal szembeni ellensúlyokat, hogy akik ott ülnek ezekben a tisztségekben, azokat mind eltakarítják a Tiszapártnak az útjából, és majd ők, önök kineveznek majd új embereket. Ez nem az ellensúlyok megerősítése, hanem pontosan a meggyengítése.
12: Demokráciát nem lehet helyreállítani diktatórikus eszközökkel, jelentette ki a Mi Hazánk frakció vezetője. Torockai László szerint a kormány alkotmányos válságot idéz elő a tervezett intézkedésekkel.
15: Előbb-utóbb önök fogják saját bőrükön majd megtapasztalni, hogy milyen rendszert építenek ki, és ebből nagyon komoly bajuk lesz önöknek is, nyilván most ezt az ellenzéknek szánják, de valójában egész Magyarországnak, és ezért katasztrofális az, amit önök most itt kitaláltak.
12: A politikus szerint az alaptörvény módosítása egy-egy párti diktatúra kiépítésének irányába mutat. A javaslatról a tervek szerint akár már a jövő héten szavazhat az országgyűlés.
2: Ha az országgyűlés elfogadja az alaptörvény 17. módosítását, a jövőben a mindenkori kormány a törvényben meghatározott feltételek mellett bármely közjogi tisztségviselő megbízatásának megszüntetését kezdeményezheti, mondta Hak Péter, jogtudós.
10: Az egyetemi tanár volt SZDSZ-es politikus, a Kossuth Rádióban emlékeztetett arra, a köztársasági elnök május végén fordult a Velencei Bizottsághoz szakmai állásfoglalásért. Sólyog Tamás azt kérte az Európa Tanács alkotmányjogi tanácsadó testületétől, hogy értékelje az alaptörvény szerinti kontroll funkció kereteit, valamint az eltávolítását felvető kezdeményezést. Hak Péter szerint, ha a bizottság megállapítja, hogy a módosítás ellentétes az európai jogállamisági normákkal, annak az európai döntéshozatali szinten is következményei lehetnek.
16: A Velencei Bizottság is nagy valószínűséggel azt fogja mondani, hogy ez a jogállamiság elveibe ütközik az ilyenfajta elmozdítása, akár a köztársasági elnöknek, akár bármelyik független közjogi szereplőnek, hiszen tulajdonképpen a függetlenség az ebben nyilván

0: Ügyhez hasonló jogosítványokkal rendelkezhet majd a tervezett Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal, mondta az ügyvédekkel a Demokratikus Jogállamért Egyesület elnöke.
1: Gerő Tamás a Kossuth Rádióban emlékeztetett arra, hogy a hivatal létrehozását az alaptörvény 17. módosítása tenni lehetővé, amelyről várhatóan ma vitázik az országgyűlés. Hozzátette, az új intézmény a közvagyont érintő ügyekben kockázatelemzést végezhet, vagyonfelügyelőt rendelhet ki, nyomozhat, vádat emelhet, és akár bírságot is kiszabhat.
2: Professzionális szakértők fognak dolgozni magában a hivatalon belül is, a tervezet szerint, tehát nem kell majd arra várni, hogy különböző igazságügyi szakértők hónapokig vizsgálják külön az egyes cégeket, hanem ez a hivatal egy ilyen szuperhatóság lesz, egy olyan csúcsszerve, amiben egyszerre van benne különböző állami számvevőszéki jogosítványtól kezdve adóhatósági jogosítványok és vádemelés is, sőt, ugye még van külön felebbviteli helyette is, vagy lesz a hivatalnak, tehát gyakorlatilag a kontrollt majd a bíróság jelenti, a független bíróság, aminek a működése a legfontosabb.
0: A július 1-i kormányülésen jóváhagyott 100.000 forintos iskolakezdési támogatás nem jóléti, hanem szociális intézkedés, ugyanis még előbbi mindenkinek jár, utóbbi azokat segíti, akiknek erre valóban szükségük van, hívta fel a figyelmet a pénzügyminiszter.
1: Kármán András a közösségi oldalára feltöltött videóban hangsúlyozta, a jogosultak többségét azok jelentik, akiknek jár a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény. Ezt azok igényelhetik, akiknek a családjában az egyfőre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a 64.125 forintot. Egyedülálló szülők vagy tartós beteg gyermekek esetében pedig a határ 69.825 forint. Az erre vonatkozó kérelmet a lakóhely szerinti illetékes települési önkormányzat jegyzőjénél vagy a fővárosban kerületi polgármesteri hivatalban lehet benyújtani.
3: A hatósági ügyintézéshez a szükséges formanyomtatványok letöltését a kormányhivatalok hivatalos oldalán lehet megtenni, a kedvezménnyel kapcsolatos segítséget pedig a helyi önkormányzat szociális ügyekkel foglalkozó osztályán lehet igénybe venni. Felhívjuk mindenki figyelmét arra, hogy a kedvezményben még nem részesülő, de arra jogosult emberek igényeljék meg a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt, és így az iskolakezdési támogatáshoz is hozzá fognak jutni.
0: Csütörtökig módosíthatják a felvételizők a megjelölt szakok sorrendjét, és pótolhatják a hiányzó dokumentumokat az e-felvételi rendszerében.
1: Az oktatási hivatal szerint a szakok sorrendje egyetlen alkalommal még megváltoztatható, új képzést azonban már nem lehet felvenni. A jelentkezőknek érdemes ellenőrizniük az elérhetőségeiket, és figyelniük az e-felvételi üzeneteit. A felsőoktatási ponthatárokat várhatóan július 23-án este hirdetik.
0: Júniusban a vártnál alacsonyabb lett az infláció Magyarországon, derül ki a Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb jelentéséből.
1: A fogyasztói árak éves növekedési üteme 1,7% volt, szemben az elemzők által várt 1,9%-kal. Az élelmiszerek egy év alatt átlagosan 0,2%-kal, a szolgáltatások 4%-kal drágultak. A vezetékes gázára 7,5%-kal csökkent, míg az üzemanyagok 1,6%-kal kerültek többe, mint egy évvel korábban.
0: Mostantól kibővített formában érhetők el a MÁV csoport havi késési statisztikái, jelentette be a közlekedési miniszter.
1: Vitézi Dávid hangsúlyozta, ettől nem fognak pontosabban járni a vonatok, de a kormányzat nem eltitkolni, hanem megoldani szeretné a hazai közösségi közlekedés problémáit. Ehhez pedig elsőként szembe kell nézni a valós helyzettel. Mint írta, ezért tették újra elérhetővé az elektronikus mozdonyszolgálati információ oldalát, indították újra a vonatinfót, és ezért döntöttek úgy, hogy a MÁV ismét részletes adatokat tegyen közzé a késésekről.
0: Magyarországon jóval a nyugat-európai átlag alatt van az egészségügyi szakdolgozók száma, mondta Kunec Zsombor egészségügyi szakértő a Kossuth Rádióban.
1: Hangsúlyozta, az egészségügyi rendszer több nyugat-európai országban is munkaerőhiánnyal küzd, azonban nem olyan mértékben, mint Magyarországon. Kunec Zsombor szerint ennek egyik oka az lehet, hogy a hazai egészségügyi rendszerben, ami egyebek mellett szervezetlen, alulfinanszírozott és kiszámíthatatlan, egy fiatal nehezen tudja elképzelni a jövőjét.
4: Hogyha tudok ezen a kettőn segíteni, a finanszírozáson és a szervezettségen, akkor nyilván a humán erőforrás hiányon is fogok tudni segíteni, ezek összefüggnek egymással.

0: és hogyha azon tudok segíteni, akkor ez egy önmagát gerjesztő folyamat, hiszen minél kevesebb emberre próbálom a rendszert működtetni, annál nagyobb terhelés jut az egy-egy személyre. Hogyha ezt a terhelést tudom szüntetni, akkor nyilvánvalóan vonzóbb is lesz ez a munkakör.
1: A nyári nagy melegben a diabétesszel élőknek is a szokásosnál jobban kell vigyázniuk magukra. A hőségben a vércukorszint gyorsan ingadozhat. Szakértők szerint ezért a melegben a legfontosabb a gyakori vércukorszintmérés és a folyadékfogyasztás. Falucskai Ivett összeállítása.
2: Megviselt ez a meleg. Különösen oda kell figyelni ilyenkor a vércukorszintre.
3: Pápai Patrícia egyes típusú diabéteses kismama. 16 éves korában derült ki, hogy cukorbeteg, azóta inzulin kezelés alatt áll. Napi 4-szer adja be magának az életmentő gyógyszert. A nyári nagy melegben a szokásosnál is jobban oda kell figyelnie, hogy ne ingadozzon a vércukorszintje.
2: De a sűrű cukormérés ez nagyon fontos, mert ugye a magas, illetve az alacsony vércukor is okozhat izzadást, rosszul létet. Én szerencsés vagyok, mert nekem van ilyen cukorszenzorom. Különösen most a napokban, ahogy voltak, ugye ezek a meleg-hideg frontok jönnek, mennek, jelentősen magasabbak ilyenkor a vércukorszintjeim.
3: A tartós kánikula a hirtelen vércukor ingadozás mellett kiszáradást és vérnyomás problémákat is okozhat a diabétesszel élőknél. A hőség fokozza a folyadék és sóvesztést, megváltoztatja a szervezet hőháztartását, amely közvetlen hatást gyakorol a vércukorszintre és a keringés működésére is. Erről már a Cukorbeteg Egyesületek Országos Szövetségének elnöke beszélt. Füzesi Brigitta hozzátette, a rosszul létek elkerülése érdekében fontos a megelőzés.
4: Folyadékfogyasztás, a másik a mérés, és a harmadik pedig a jelzés. Tehát, hogyha ezt a három dolgot betartjuk, akkor nem lesz nagy baj.
3: Füzesi Brigitta hangsúlyozta, a készítmények és eszközök megfelelő hőmérsékleten tartására is ügyelni kell, mert a magas hőmérséklet ronthatja azok hatékonyságát.
4: A vércukormérő és a testcsiknek is nyilván célszerű egy normál 20-25 27, maximum 27 fokos hőmérsékleten tartani. Bármilyen eszközről, gyógyszerről beszélünk, muszáj kerülni a tűző napsugarat és azt, hogy mondjuk kocsiba maradjon, vagy egy olyan felvorosodható zárt térben, ahol károsodást okoz, mert utána már nem lehet használni, illetve nagyon fals értékeket mutat, ami hát ugye nem releváns.
3: A Cukorbeteg Egyesületek Országos Szövetsége weboldalán KED délutánonként online előadásokat tartanak, hívta fel a figyelmet az elnök. Júliusban minden alkalommal a hőség jelentett veszélyekkel, illetve megelőzési praktikákkal foglalkoznak.
1: A klímaváltozás hatására Európa szerte egyre gyakoribbak a hőhullámok, amelyek komoly egészségügyi és ökológiai veszélyt is jelentenek. Szakértők szerint Magyarországon is további hőmérséklet emelkedése, valamint az éghajlati viszonyok átalakulására kell számítani. Bújtás Szintia összeállítása.
5: Európa számos térsége jobban kitett a klímaváltozás hatásainak és ezáltal a felmelegedésnek, mint a világ többi része.
3: Mondta korábban Somosi Zoltán, a Klímapolitikai Intézet kutatója a közmédiában. A szakértő hangsúlyozta, ennek egyik legfőbb oka a Golf áramlat lassulása, aminek következtében az óceáni hatások egyre kevésbé érvényesülnek. Hozzátette, a folyamat több ország, egyebek mellett Magyarország éghajlatát is megváltoztatta.
5: Illetve felettünk volt ez a hőkupola, ami nem egy egyedi meteorológiai kifejezés, hanem volt egy anticiklonunk, egy magas légnyomású régrétegünk, ez akadályozta a felhőket, ez máskor is előfordul, de olyan meleg a nyár emellé, hogy a felhők elmaradása. Ez egy rendkívül nagy melegedéssel járt, ami akár Franciaországba, akár Nagy-Britanniába rekordokat döntött, de itthon is több rendkívül súlyos hőhullámmal sújtott hetünk volt és szárassággal.
3: Somosi Zoltán emlékeztetett, a tartós meleg Európa déli térségeit korábban is érintette. Az elmúlt évtizedben azonban Magyarországon is egyre gyakoribbá vált a hőség és az aszály.
5: Azonban most már eléri azon országokat is, ahol eddig ez nem volt ilyen súlyos probléma. Németország, Franciaország olyan hőhullámokat tapasztalnak, amiket eddig még nem.
3: A szakember hangsúlyozta, Európában a továbbiakban is folyamatos melegedésre kell számítani. Az elmúlt egy hétben tapasztalt forróság a közeli időszakban nem tér vissza a Kárpát-medencébe. Erről már Förhéz Adrien meteorológus beszélt a Krónikának. Hozzátette, ugyan átmenetileg melegszik a levegő, de ezt megtöri egy újabb hideg front, ami szerdára virradóan érkezik meg Magyarországra. Átlagosan 3-4 fokkal esik vissza a hőmérséklet.
6: A hét további részében napról napra emelkednek az értékek, így igazi hamisítatlan strandidő vár ránk, sok-sok napsütéssel, nagyon erős UV-sugárzással, és elvétve egy-egy futózáporral.
3: A szakember hangsúlyozta, a legmelegebb területeken 33-34 fok is előfordulhat, azonban az előrejelzések szerint a következő 10 napban ennél melegebb nem várható.
1: 7 perc múlva 12:30. Adásunkban eddig elmondtuk, hogy sürgősségi eljárásban kezdődött meg az alaptörvény 17. módosításának vitája, és hamarosan beszámolunk arról, hogy Venezuelában meghaladta a 3500-at a június végi földrengés halálos áldozatainak száma.
7: Déli krónika.
1: A NATO főtitkára szerint az Észak-Atlanti Szövetség európai tagállamai és Kanada jó úton haladnak, hogy utolérjék az Egyesült Államokat a védelmi kiadások terén. Mark Rutte a török fővárosban tartandó NATO csúcs találkozó előtt ismét további támogatást csürgetett Kijevnek és hozzátette, Oroszország civilek elleni támadásokkal nem fog háborút nyerni. Az ukrán elnök szerint a háború a levegőben fog eldőlni, a rakéta és drónfejlesztés a meghatározó, nem a katonák mennyisége. Részletek Iváncsik Attilától.
8: A közép-ukrajnai Kivéri városa volt az elmúlt órák orosz légicsapásainak fő célpontja. A megye központban jelentős akár több raktárépület is kiégett. A vasúthálózat bombázása is folytatódott, két dolgozó életét vesztette. Közben a hétfői Kijevet ért orosz rakétatámadások halálos áldozatainak a száma 19-re emelkedett. A mentő alakulatok a törmelékek alatt találtak még egy holttestet. Az ukrán fővárosban ma gyásznap van. Az ukrán válaszcsapások eredményeként az oroszországi Belgorod megyében kigyulladt egy Gazprom létesítmény. A régióban akadozik az áramszolgáltatás. Moszkva polgármesterének bejelentése szerint az orosz fővárost több mint 400 harci drón támadta éjszaka. Az ukrán elnök közben a sajtónak arról beszélt, hogy a háború nem a szárazföldön és nem is a tengeren fog eldőlni, hanem a levegőben. Volodymyr Zelenszkij szerint akkor lesz vége a harcoknak, ha Moszkvát és Szentpétervárt is ezer számra érik majd el a harci drónok. A modern hadviselésben már kevésbé számít az országok területe vagy lakosságának nagysága. A drónok mindent megváltoztattak, fogalmazott az ukrán elnök.
1: Nem vett részt apja az amerikai-izraeli légicsapásokban megölt Ali Khamenei ajatollah búcsúztatásán, Irán új legfőbb vezetője. A szombaton kezdődött, csak nem egy héten át tartó megemlékezések után Khameneit csütörtökön szülővárosában helyezik végső nyugalomra. Részletek Montán Eriktől.
9: Hatalmas tömegvettek elől az ajatollah koporsóját szállító teherautót Qomban hétfőn. A hívek minden erejükkel próbáltak olyan közel kerülni a járműhöz, hogy megérinthessék Ali Khamenei koporsóját. Az Irán középső részén található település a síták egyik legszentebb városának számít. Ez Teherán után a temetési körút második állomása. Az Irán csak nem 37 éven át legfelső vezetőként irányító ajatollahhal február 28-án végzett egy amerikai légicsapás az iráni háború első napján. Halálát eleinte Teherán cáfolta, de gyorsan beismerték, hogy Khamenei elhunyt és fiát választották utódjául. A fővárosban még többen búcsúztatták az ajatollahot, az emberek itt is próbálták legalább megérinteni a koporsót szállító járművet. A saját apám miatt sem sírtam ennyit, és nem is voltam olyan bosszus, mint a legfelső vezetőnkért. Valóban el volt nyomva. 37 éven át ebben az országban elnyomták. Sok mindent mondtak róla a háta mögött, és sok mindennel vádolták, mondta egy nő. A gyakorlatban azonban több évtizedes uralma során Ali Khamenei volt Irán valódi vezetője. Rendeleteket adott ki, és végső döntéseket hozott. A neki vagy az iráni iszlám konzervatív vezetésnek ellentmondó személyeket és szervezkedéseket kíméletlenül elsöpörte. A síta hagyomány szerint Mohamed próféta leszármazottjának számított, ezért viselt fekete turbánt. A gyászolókkal együtt vonul Teheránban Irán elnöke is. Az ajatollah fia és utódja, Mojtaba Khamenei azonban nem jelent meg a meneten, habár három testvére sírva gyászolta apjukat a megemlékezésen. A feltételezések szerint a légicsapások súlyos sebesüléseket okozhattak neki és eltorzíthatták. Félhetően ezért nem jelent meg továbbra sem a nyilvánosság előtt apja halála óta. Ali Khamenei megöléséért sokan megtorlást követeltek a hétfői meneten. Egymást érték a Donald Trumpot fenyegető táblák és transzparensek. Elvesztettem az apámat, de biztosak lehetnek benne, hogy bosszút fogunk állni érte. Biztos vagyok benne, hogy kedves kollégám, a forradalmi gárda légierejének parancsnoka, Allah segedelmével bosszút áll majd a legfelső vezetőért. Khamenei hatalmát leginkább az idén januári tüntetéseken kérdőjelezték meg, amikor a halál a diktátorra felkiáltással foglalták el az utcákat a demonstrálók. A tiltakozásokat a biztonsági erők vérbe folytották. Legalább 500 tüntetővel végeztek, de egyes bizonyítékok szerint az is lehet, hogy 2000-rel. Ali Khamenei ajatollahot július 9-én csütörtökön helyezik végső nyugalomra szülővárosában, az Irán északi részén található Mesedben.
1: A napokban erősödött a Szicília szigetén lévő Etna aktivitása, ezért többször is ideiglenesen lezárták Catania repülőterét. Járatokat irányítottak át, késésekre és törlésekre kellett számítani. A folyamatos megfigyelés alatt álló, mintegy 3350 méter magas tűzhányó, Európa legnagyobb aktív vulkánya. Évente több alkalommal is kitör, és rengeteg turistát vonz. Csürifanni Noa információi.
7: Olaszország nem hogy készül, hanem együtt él mindezzel, mert hogy az Etna működik, az Etna élő vulkán, emiatt rendkívül gyakori az, hogy kitör az Etna. Ezeknek a kitöréseknek különböző az intenzitásuk, és ennek megfelelő a hatóságok reakciói.
10: Emlékeztetett Kis Róbert Rihár turisztikai szakújságíró. Hangsúlyozta, a szakemberek folyamatosan figyelik a vulkán aktivitását, hogy megfelelő óvintézkedésekkel elkerüljék az esetleges baleseteket. Hozzátette, ilyen korlátozás lehet például, hogy az Etna felső részeit lezárják a látogatók elől, és leállítják a libegőt.
7: Egyébként tipikusan vannak olyan helyek, mondjuk Cseh-falu környéke például, amit nagyon szeretnek a magyar turisták, Palermo környéke, ahol egyébként ebből nem érezni túlságosan sok mindent. Catania környéke, Taormina bizony azért olyan, amit általában az Etna kitörése érint. Nem is azért, mert feltétlenül a láva folyamtól kellene menekülni, hanem azért, mert nagyon nagy a hamu, sokszor úgy lehet söpörni ugye a hamut, mint a havat.
10: A szakértő felhívta a figyelmet arra, hogy a térségbe utazóknak érdemes maszkot és napszemüveget vinni magukkal. Az Etna aktivitása miatt az elmúlt napokban többször is ideiglenesen lezárták Catania repülőterét. Járatkésésekre és járattörlésekre lehet számítani. A szicíliai repülőtér honlapján azt kéri a turistáktól, hogy a repülőtérre érkezés előtt érdeklődjenek járatukról a légitársaságuknál.
11: A légitársaságnak nagyon fontos tájékoztatási kötelezettsége van, nyilvánvalóan mindenről tájékoztatni kell az utast, hogy mennyit késik az a gép, vagy adott esetben törlik, miért, mi okból törlik, illetve mindenfajta tájékoztatás és segítségnyújtást kell adni az utas számára. Mondok itt például, hogyha a repülőtérre ragad valaki adott esetben, akkor frissítőbiztosítása, telefonbiztosítása, vagy még akár hogyha egy éjszakai ott tartózkodás is indokolt, akkor a szállás biztosítása.
10: Mondta a Krónikának a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke. Eitmann Norbert hangsúlyozta, a vulkánkitörés rendkívüli természeti körülménynek számít, ezért kártalanítási összeg az Európai Uniós rendelet értelmében nem jár. Hozzátette, amennyiben nem érvényesülnek a fogyasztói jogok, a légitársaságnál tehetnek bejelentést az utasok.
11: Dokumentálni kell, hogy megpróbáltunk megegyezni valamilyen módon, vagy megkapni a minket megillető jogainkat. Amennyiben ezt pedig elutasítják, akkor fordulhatunk akár békeltető testülethez, akár a fogyasztóvédelmi hatósághoz, amely a hatáskörében eljár, és adott esetben a szükséges információk mellett azokat a jogokat is biztosítja, amelyeket a jogszabályok előírnak a légitársaság számára.
10: Eitmann Norbert azt tanácsolja, hogy folyamatosan kövessék az információkat az utasok, és már előzetesen vegyék fel a kapcsolatot a légitársasággal.
1: Venezuelában meghaladta a 3500-at a június végi földrengés halálos áldozatainak száma, Szokolai Kinga és Tomai Judit összeállítása.
12: Közel két héttel a katasztrófa után a rokonok még mindig bizakodnak, hogy szeretteiket élve tudják kihúzni a romok alól. 12 nap elteltével itt várom, hogyha Isten úgy akarja, élve hozhassam ki őket, vagy megtaláljam a holttestüket. A tartózkodási helyüket meghatározták. Bízunk Istenben, hogy élve tudjuk ma őket kihúzni, mert a szobákból nem árad rossz szag. Hiszem, hogy minden jól fog alakulni, mondta egy rokonait kereső nő. A romok eltakarítása azonban továbbra is lassan halad. A kevés rendelkezésre álló nehéz gép miatt többnyire még mindig kézzel, kézi eszközökkel próbálják elmozdítani a betontömböket. gépeket. A gépeket sok esetben nem is akarják bevetni, nehogy az ingatag szerkezet tovább omoljon. Egy anyuka is abban bízik, hogy 9 éves kisfia még életben van, miután az életjeleket érzékelő eszközökkel történő vizsgálatok nem mutattak egyértelmű eredményeket. Arra kérek mindenkit, hogy imádkozzon. Hiszek abban, hogy a hit hegyeket képes megmozgatni. Nagyon reménykedek, üzente az édesanya. A törmelékek alól azonban az elmúlt napokban már csak holttesteket húztak ki. Venezuelából már számos külföldi kutatócsapat hazautazott. Többi között a chilei, bolíviai, panamai és a perui egységek is elhagyták a katasztrófa sújtotta térséget. Az ENSZ szóvivője ugyanakkor hétfői nyilatkozatában hangsúlyozta, számos csapat Venezuelában maradt, és még érkezni is fognak. A szervezet a kormánnyal együttműködve folytatja a segítségnyújtást. Partnereinkkel együtt, a kormánnyal együttműködve továbbra is fokozzuk a földrengések által érintett embereknek nyújtott segítséget. A humanitárius ügyek koordinációs hivatala arról tájékoztatott minket, hogy egyes kutató és mentőcsapatok továbbra is a katasztrófa sújtotta területeken teljesítenek szolgálatot, míg más, speciális támogató csapatok az orvosoktól a mérnökökig folyamatosan érkeznek a helyszínre. A szükségletek átfogó felmérése hamarosan befejeződik, és ennek eredményei alapján frissítik a beavatkozási tervet és az erőforrásigényt, fogalmazott a szóvivő. Venezuela ügyvivő elnöke hétfőn helyi tisztviselőkkel együtt találkozott egy amerikai delegációval, köztük Francis Donovannel, az Egyesült Államok déli parancsnokságának vezetőjével, hogy megvitassák a katasztrófa utáni munkálatokat. Az állami televízió szerint a két ország egy új együttműködési programon dolgozik, amelynek célja Venezuela északi részének újjáépítése.
1: India nyugati partvidékén az elmúlt 48 órában legalább 13 ember halt meg a heves esőzések és villámárvizek miatt. Bánkata összefoglalója.
13: A 2-3 napja tartó folyamatos esőzés miatt jelentősen megemelkedett a vízszint. A hívásra gyorsan reagáló mentőcsapatok egy órán belül a helyszínre érkeztek, és mindenkit kimentettek, mondta egy lakó az indiai Lomvalában. A heves esőzések és földcsuszamlások az állami, vasúti és közúti közlekedésben is jelentős fennakadásokat okoztak. A hatóságok szerint a helyzet a következő napokban tovább súlyosbodhat. Az indiai meteorológiai szolgálat munkatársa közölte, az ázsiai ország teljes nyugati partvidékén rendkívül intenzív felhőszakadásra lehet számítani. Vörös riasztást adtunk ki Gujaratra, valamint Maharashtra és Karnataka parti területeire. Ezekben a régiókban rendkívül heves esőzések valószínűsíthetők. Egyes körzetekben a csapadék mennyisége 24 óra alatt elérheti a 21 cm-t is, nyilatkozta az indiai meteorológiai szolgálat munkatársa. Hasonlóan kritikus a helyzet Kínában is, a délen fekvő Nanning városban észak evakuálták a lakosságot, miután a lezúduló rendkívül heves esőzés után több víztározó gátja is átszakadt. A hatalmas erővel hömpölygő iszapos víz pedig betört lakott területekre is. A csaknem 9 milliós nagyvárosban a legmagasabb elsőfokú árvízvédelmi készültséget rendelték el, mivel a folyók és a tározók szintje is részesen megemelkedett a tájfun levonulása után. Guangxi tartományban eddig több mint 48 ezer embert kellett kitelepíteni az otthonából. A vészhelyzeti minisztérium legalább 1000 mentőt, járműveket, csónakokat és drónokat vezényelt a térségbe. Nanningban körülbelül 55 ezer embert érintett a víztározó gátszakadása miatt kialakult áradás. A hatóságok 48 ezer embert evakuáltak korai figyelmeztetések, célzott riasztások és sürgősségi áttelepítések révén. Eddig 2 halálos áldozatról érkezett jelentés, tájékoztatott a város alpolgármestere. Peking több mint 150 ezer segélycsomagot indított útnak a leginkább rászoruló déli tartományokba. A meteorológusok szerint az ítéletidőt okozó mostanra trópusi viharrá szelidült Maisak tájfun a következő napokban újabb pusztító felhőszakadásokat okozhat. Ezért a katasztrófavédelem és a vízügyi hatóságok további áradásokra és gátszakadásokra figyelmeztetnek.
14: Autós percek.
1: Az Útinform tájékoztatása szerint baleset történt az M5-ös autópályán Röszke felé, az M0-as autóút csomópontja után. A 25-ös kilométernél a leállósávot foglalják el a sérült járművek, a torlódás 2-3 kilométeres. Távolabb Örkény térségében a 48-as kilométernél kátyúzás miatt lezártak egy sávot. Ott 5-6 kilométeres az araszoló kocsisor. Lajos Mizse és Kecskemét között a szalagkorlátot javítják. A 73-as és a
12: 14-es kilométer között csak a belső sáv járható. A torlódás itt 1-2 kilométeres. Az ellenkező oldalon Budapest felé Lajos-Mizse és Örkény között a 60-as kilométernél szintén burkolatjavítás miatt zártak le egy sávot. A torlódás itt 6-7 kilométeres. Hosszabb menetidővel számoljanak. Baleset történt a 44-es főúton Csaba-Csűdnél, a 83-as kilométernél félpályás korlátozás van érvényben.
1: Fővárosi információkkal folytatjuk.
15: Jó napot kívánok! A fővárosban mától a Robert Károly körúton az Árpád híd felé az állatkerti felüljárón lezárták a külső sávot, mert javítják a burkolatot. Szintén lezárták a külső sávot Soroksáron, a Grassalkovics úton kifelé a Hősök tere előtt közműjavítás miatt. Szűcs Magdolna, BKK Info.
14: Időjárás jelentés.
1: A tegnapi viharok után ma már jóval nyugodtabb arcát mutatja az időjárás, de estére újra megnő a záporok és zivatarok kialakulásának esélye. Hol, melyik ország részben lehet számítani csapadékra? Förhéz Adriánt kérdezem. Szervusz, Adri!
16: Szervusz, és köszöntöm a kedves hallgatókat. A láthatáron már feltűnt egy hideg front, azonban csapadék tekintetében ne fűzzünk túl nagy reményeket hozzá. Ma délután a Miskolc-Békéscsaba vonaltól keletre számíthatunk elszórt jelleggel csapadékra, majd a soron következő éjszaka átmenetileg csökken a számuk, de az északi megyékben elvétve lehet egy-egy futózápor. Holnap napközben az észak-keleti ország részben és délnyugaton Baranya megyében lesz a csapadék súlypontja, de egy-egy felfrissülést hozó futózápor másutt is előfordulhat. Az említett hidegfront inkább a légmozgás tekintetében lesz markáns. Ennek hatására a soron következő éjszaka már nem lesz olyan intenzív a lehűlés, jobban átkeveredik a levegő, hiszen erős, viharos széllökések is lehetnek. Többnyire 15 és 24 fok közé süllyed a hőmérséklet. A mai naphoz képest holnapra 3-4 fokos felfrissülést hoz a hideg front. Így délután 25-31 fokot mérhetünk. A nap első felében még borongós lesz az égkép, majd délutántól határozottan csökken a felhőzet és kisüt a nap. Köszönöm a figyelmet!
1: Köszönjük szépen, kedves hallgatóink, a Déli Krónika véget ért. A szerkesztő Pozsár Róbert, a hírszerkesztő Fehérvári Petra és a technikai munkatársak Fácán Andrea és Hajósi Bence nevében is. Köszöni figyelmüket, Ceglédi Edith és Ciprusz Éva. Viszont hallásra!
14: Jó ebédhez szól a nóta. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Budai Beatrix.
17: A gyom folyamatos törődést igényel, mint egy gyerek, mint egy férfi, mint egy barát, mint egy macska, egy kutya, vagy bármely házi állat. Ha nem figyelek rá, nem ápolom, gondozom, akkor a gyerek elkanászodik, a férj meglép, a szerető elun, a barát megbántódik, és a szabadon eresztett gyom mindent benő. Láng Júlia írónő gondolataival szeretettel köszöntöm Önöket 2026. július 7-én kedden is jó ebédhez szól a nóta egészen 2 óráig. Tartsanak velem! 60-i kis Gyöngyi, majd Pataki István énekel elsőként a 3 kislány ülapadon, és a Végigmentem az utcán című csárdással indulunk. Jó rádiózást!

Yo ni sé tu tú.

elkerülsz, mert szegény vagyok, se pénzem, se kincsem. Szöllősi Emes előadásában halljuk ezt a nagy klasszikus magyar nótát Ányos Laci tollából. Kísér Miskolci Balogh Zoltán zenekara, aztán a Kertesházról Vígi Bolya énekel egy gyönyörű andalgóban, ekkor Jónás Géza és zenekara biztosítja a kíséretet. Hallgassuk meg együtt!

Valamit súgok magának. A Belügyminisztérium Duna Művész Együttesének népi zenekara kísér. Énekel nem más, mint a legendás páros Madarász Katalin és Gál Gabriella.

0: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták.
1: Ha ír majd édes anyám is.

Kár valakit visszahívni hazug szóval. Indul így a soron következő dal Nádor József szerzeménye. Hallgassuk meg Sánta Zsolt előadásában Tordai Zoltán zenekarának kíséretével. Ez a nóta még Karcagi Dankó klubunkon csendült fel 2024 májusában.

Most pedig a Magyar Rádió népi zenekara muzsikál, aztán folytatjuk műsorunkat 13 óra után 4 perccel itt a Magyar Zene Rádió.

0: Műsorajánló. A Tankó Rádióban együtt fiatalodunk. Jól ismert muzsikákkal, az önök kedvenceivel indulnak a hétköznapok. Még több derűvel, még több kedves dallammal és információval várja önöket a Derűs Napot házigazdája Hajdú Tibor. Derűs Napot. Minden hétköznap reggel 6 órától. Tankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: Anyai örökség. Új sorozat július 15-től minden hétköznap 18 óra 55 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 13 óra. Hírek a Tankó Rádióban.
2: Jó napot kívánok, a szerkesztő Fehérvári Petra, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. Az alaptörvény 17. módosítása a jogállamiság és az alkotmányos demokrácia helyreállítását szolgálja, jelentette ki az igazságügyi miniszter a parlamentben, ahol megkezdődött a javaslat vitája. Görög Márta emlékeztetett, a kormány azt javasolja, hogy az alaptörvény módosításával szűnjön meg a jelenlegi köztársasági elnök mandátuma. Hozzátette, az új megválasztott köztársasági elnök az új alkotmány megalkotásáig, de legfeljebb 5 évig töltheti be tisztségét. A miniszter szerint a cél az alkotmányos intézményrendszer megújítása és egy új alkotmány előkészítése. Létrejön a minősített iratok felülvizsgálatát segítő tanácsadóbizottság, miután az országgyűlés elfogadta az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról és az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltára létrehozásáról szóló törvény módosítása. A testület a nemzetbiztonsági szolgálatok szakembereiből, történészekből, levéltárosokból és adatvédelmi jogászokból áll majd, akik közül 2 civil szakértőt az ellenzéki pártok küldhetnek. Eredményes NATO csúcs találkozóra számít Ukrajna, jelentette ki az ukrán elnök, miután Ankarába érkezett. Volodymyr Zelenszkij szerint Kijev új fegyverszállítási megállapodásokat szeretne kötni, elsősorban drónokról és légvédelmi rendszerekről. Zelenszkij a csúcs találkozó mellett csak nem 20 kétoldalú megbeszélést is folytat a NATO tagállamok vezetőivel. Több tüntetőt is őrizetbe vettek Ankarában, mert megszegték a gyülekezési tilalmat, melyet a NATO csúcs találkozója idejére rendeltek el. A demonstrálók közt több török ellenzéki parlamenti képviselő is volt. A napokban már több száz embert, köztük újságírókat, egyetemi oktatókat, baloldali csoportok tagjait tartóztattak le Törökország szerte. Mark Rutte, a katonai szövetség főtitkára a csúcs találkozó előtt a tüntetésekhez való jog mellett érvelt újságíróknak. Holtan találták Kijev közelében a monakói robbantás fő gyanúsítottját. A nőt agyonlőtték. Az Ukrajinska Pravda azt írja, hogy 2 gyanúsítottat már őrizetbe vettek az üggyel kapcsolatban. Egyikük az ukrán katonai hírszerzés tisztja, a másik pedig egy volt rendőrtiszt. Vadim Jermolájev üzletember monakói lakása előtt múlt héten robbant fel egy csomagba rejtett pokolgép, az oligarha, a felesége valamint a fiúk is megsebesült. Csak nem 100 000 kilogramm veszélyes hulladékot találtak egy elhagyott raktár épületben Gyömrőn, közölte a város polgármestere. Kisberg Szabolcs szerint a vegyi anyagokat több mint 10 éve rejtették el az állami tulajdonú ingatlanban egy olasz tulajdonosi hátterű cég felszámolása után. A polgármester szerint az akkori városvezetés nem tett semmit, és a korábbi vizsgálati dokumentumok is eltűntek. A polgármester közölte, segítséget kért az államtól a veszélyes hulladék elszállításához és a terület megtisztításához. Az ügyben a Környezetvédelmi Hatóság és az illetékes minisztérium is vizsgálódik. Híreink végén az időjárásról. Országszerte napos nyári időre számíthatunk, csak helyenként lehetnek záporok, zivatarok, nagy területen megélénkül a szél. A hőmérséklet napközben általában 27-33, késő este 24-31 fok között alakul. Hasonló idő várható a következő napokban is. Kedves hallgatóink, 13 óra múlt, 4 perccel.
0: Jó ebédhez szól a nóta. A mikrofonnál a szerkesztőműsorvezető Budai Beatrix.
3: Újvári Marika és Karcagi Nagy Zoltán Nóta kettősével indítjuk keddi adásunk második részét. Szeretettel köszöntöm újonnan bekapcsolódó hallgatóinkat is, akik velünk tartottak a Déli Krónikától. Nekik további jó rádiózást kívánok. Énekeljük együtt a Sárga a Rigó Kerek a Cipó című csárdást, mint ahogyan a Nem zörög a haraszt című jól ismert magyar nótát is. Újvári Marika és Karcagi Nagy Zoltán után Eperjesi Erika dalol.

Pokrétát kötöttem mezei virágból, amíg a világ vége nem jön el. Ennek a kislánynak rövid a szoknyája, és ingó-ringónád. Ezeket a népszerű magyar nótákat most előadja Bősi Szabó László, Bokor János, Kosár Szabolcs és Dóka Zsuzsa.

Te vagy nékem az az asszony című klasszikus magyar nóta zenéjét Szerdahelyi János szerezte, szövegét Rákosi János írta. Most hallgassuk meg Jenei Gábor előadásában Johann János zenekarának kíséretével. Ez is egy Dankó klubos felvétel 2019-ből a Kisvárdai Várszínházból.

Molnár Piroska, többek között Kossuth díjjal is kitüntetett színművésznő nótázik most a következő percekben. Ifja Berki Béla zenekarával az Esik eső csendesen című dalt nyújtja át a Dankó család tagjainak. Majd az Isten mondja Noé fiam Noé és az Egy-két csók cserebere csók című magyar nótákat Dócs Péter és Lovas Lajos előadásában halljuk.

0: széle, tiszta tója, csók az élet sója.
1: Egy andalgót és friss csárdást hallunk a folytatásban. Berki László a legendás prémás szerzeményét előadja a néhai Kossuth nagydíjas prémás, ifjabb Santa Ferenc és cigányzenekara.

továbbra is jó ebédhez szól a nóta itt a Dankó Rádióban, a mikrofonnál a szerkesztőműsorvezető Budai Beatrix, Szóka Júliát, majd Farkas Zsoltot halljuk a következő percekben, és az Édesanyám a kendőm, valamint a Borsodi Csárdás című magyar nótát. Szóka Júliát, Balázs József, Farkas Zsoltot a Száztagú Cigányzenekar kamarazenekara kíséri.

napban, szeretőmet kerestem, mint hiába. A sűrű hó belepett, a szívembe remegett, ástam, fáztam, mint hiába, nem találtam. Nem lett meg a szeretőm, de nem bánom.

0: lányka.
1: És már is elérkeztünk keddi adásunk utolsó énekes összeállításához, melyben Jákó Vera, Miklósi József, Bétót Magda és Kalina Enikő előadásában felcsendül a párja nélkül a madár, a most még hideg van, a csak úgy mondom magának, és a jó ital a kadarka című melódia.

Ennyi fért keddi adásunk idejében. Kedves hallgatóink, én köszönöm megtisztelő figyelmüket. Remélem találkozunk holnap is a megszokott időben, a megszokott helyen itt a Magyar Zene Rádiójában. A délután hátra levő részében majd 5 órától Popovics László várja önöket az Egy Nóta Három Élet külön kiadással, a Tudod-e még az Én Nótám című műsorunkkal. No, de előtte még Szívküldi Szívnek szívesen Gál Zoltánnal és önökkel, a Tankó Rádió hallgatóival. Én búcsúzom mára, a szerkesztő műsorvezetőt, Budai Beatrixet hallották, jó étvágyat kívánok mai ebédjükhöz, akik pedig már elfogyasztották, kedves egészségükre váljék, vigyázzanak magukra, és vigyázzunk egymásra, viszont hallásra holnap.

0: műsorajánló. Népek dalai, világzenei koncertek itt a Dankó Rádióban.
1: Minden pénteken 23 órától világzenei koncerteket hallhatnak.
2: Szép a palotoni hajnak, öncsel bort a
1: borban. Most pénteken színpadon Csík János és zenekara a Metszó.
2: Megvakítja éjszakámat, de te nem jössz, hogy fényt lássak, az eső csak hol.
1: Hallgassa a világzenei magazinunkat minden este 9-től, benne pedig most pénteken 23 órától Csík János és a Mezzó zenekar koncertjét.
2: Szép a tavasz, szép a nyár, szép aki előttem jár, szép aki előttem jár, de még az éjjel vélem hát.
0: Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
3: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 14 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
4: Jó napot kívánok, a szerkesztő Polyák Adrián, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. Az alaptörvény 17. módosítása a jogállamiság és az alkotmányos demokrácia helyreállítását szolgálja, jelentette ki az igazságügyi miniszter a parlamentben, ahol megkezdődött a javaslat vitája. Görög Márta emlékeztetett, a kormány azt javasolja, hogy az alaptörvény módosításával szűnjön meg a jelenlegi köztársasági elnök mandátuma. Hozzátette, az új megválasztott köztársasági elnök az új alkotmány megalkotásáig, de legfeljebb 5 évig töltheti be tisztségét. A miniszter szerint a cél az alkotmányos intézményrendszer megújítása és egy új alkotmány előkészítése. Létrejön a minősített iratok felülvizsgálatát segítő tanácsadó bizottság, miután az országgyűlés elfogadta az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének feltárásáról és az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltára létrehozásáról szóló törvény módosítását. A testület a nemzetbiztonsági szolgálatok szakembereiből, történészekből, levéltárosokból és adatvédelmi jogászokból áll majd, akik közül 2 civil szakértőt az ellenzéki pártok küldhetnek. Felfüggesztette a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét az országgyűlés, így azt a 2025-2026-os tanévre már nem kell alkalmazni. Az indoklás szerint a jelenlegi rendszer nem alkalmas a pedagógusok munkájának a valós mérésére. Az új szabályozást a kormány szakmai és érdekvédelmi szervezetek bevonásával kívánja kidolgozni. Elfoglalta helyét a közmédia új, ideiglenes vezetése. Feladatuk a közmédia működésének átvilágítása, az átállás biztosítása, illetve a propaganda felfüggesztése és a hírszolgáltatás szakmai megújítása. Az átmeneti időszakban Mészáros Zsófia az online igazgatóságért, Bodac Balázs a hírigazgatóságért felel, Kerényi György a Kossuth Rádió vezetését, Koltai Péter a vezérigazgatói kabinetet veszi át. A PR és a marketing osztály vezetését, valamint a szóvivői feladatokat Teszári Sára látja el. Az átmeneti időszakot követően a közmédia végleges vezetőjét nyílt pályázati eljárásban választják ki. Eredményes NATO csúcs találkozóra számít Ukrajna, jelentette ki az ukrán elnök, miután Ankarába érkezett. Volodymyr Zelenszkij szerint Kijev új fegyverszállítási megállapodásokat szeretne kötni, elsősorban drónokról és légvédelmi rendszerekről. Zelenszkij a csúcs találkozó mellett csak nem 20 kétoldalú megbeszélést is folytat a NATO tagállamok vezetőivel. Több tüntetőt is őrizetbe vettek Ankarában, mert megszegték a gyülekezési tilalmat, melyet a NATO csúcs találkozója idejére rendeltek el. A demonstrálók közt több török ellenzéki parlamenti képviselő is volt. A napokban már több száz embert, köztük újságírókat, egyetemi oktatókat és baloldali csoportok tagjait tartóztatták le Törökország szerte. Mark Rutte, a Katonai Szövetség főtitkára a csúcs találkozó előtt a tüntetéshez való jog mellett érvelt újságíróknak. Az időjárásról: az ország nagy részén változóban felhős, a Tiszántúlon helyenként borult az ég. Holnap észak felől egyre nagyobb területen csökken a felhőzet, és hosszabb, rövidebb időre kisüt a nap. A délnyugati, nyugati és északkeleti tájakon fordulhatnak elő záporok, zivatarok. Megerősödik, néhol viharossá fokozódik a szél. Éjszaka általában 17-24, délután 26-32 fok valószínű. 14 óra múlt, 4 perccel.
0: Szívküldi szívnek szívesen. Kívánság műsor 2-től 5-ig a Magyar Zene Rádiójában. A házigazda Gál Zoltán.
5: Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatóinkat kedd délutáni kívánságműsorunkban. A szerkesztő Nemesnéki és a hangmérnök Gyurmán Gábor nevében is. Szeretettel köszöntjük az Apollóniákat névnapjukon, és azokat, akik július 7-én születtek. Telefonszámunk 061-759-6071, e-mail címünk dankoradio@mtva.hu. Kezdődjön a kívánságműsor. Varga Józsefnének Vámos Györkön névnapi alkalmából minden jót kíván, szeretettel egyik hallgatónk, Szécsi Pál énekel, egy szál harangvirág.

Sok szeretettel köszönti Horváth Ernőnét 94. születésnapi alkalmából Kajár Pécen szerető családja. Kívánnak boldog születésnapot, jó egészséget, sok örömet. Szeretettel öleli a család. Cruden Veronika vagyok, 19 éves. Szeretnék kérni nagypapámnak egy nótát, aki minden nap hallgatja a Dankó rádiót, és tudom, hogy sokat jelentene neki, ha hallhatná az Akácos utat. Bokor János énekel, Kísér Lakatos Miklós zenekara.

Marosi Bálinné férjével együtt szeretné hallani a következő nótát, Zentai Annát Déki Lakatos Sándor zenekara kíséri, Zöld ablakos kicsi ház.

0: világ megcsodálja.
1: És most hallgassunk bele az üzenet rögzítőbe.
2: Jó napot kívánok, Tóth Sándorné vagyok Érdről. Szeretnék az unokámnak a névnapjára küldeni egy nótát Érdre, a Szegedi Sétatéren című nótát. Köszönöm szépen!
1: Köszönöm a hívását, Korpás Évát és Lakatos Róbertet halljuk. A Pozsonyi Sétatéren megy a villamos.

Horváth Marika Budapesten szeretné meghallgatni a következő nótát, Farkas Rozikát, Radics Ferenc zenekara kíséri, mint Galamba tiszta búzát.

A Dankó Rádió kívánság műsorát hallják. Muzsi Istvánné szeretné meghallgatni a következő nótát Lukács Anitától. Kísér Balázs Tamás zenekara. Megáradt a patak.

Patainé Irénke édesapjának küldi a következő nótát Sárét udvariba. Radnai Györgyöt Járóka Sándor zenekara kíséri. Szabad, szabad, szabad.

0: Sabbat, Sabbat, Sabbat. Minden szépnek szabad szeretni.
1: Szabó Bertalanné kisvárdáról édesanyjuknak 85. születésnapi alkalmából minden jót, nagyon sok boldogságot kíván sok szeretettel, öt testvére is családjuk nevében. Gergely Annát Burakovács Andor zenekara kíséri, van egy háza Tiszaparton.

Peresztegi Imre feleségének, Apollóniának kíván boldog névnapot sok szeretettel. Bányai Márton énekel, kíséri fiab Sárközi Lajos zenekara, Hajnalom csillagom.

0: szeretem a világ.
1: Daróczi Sándorné húgának küldi sok szeretettel közös kedvenc dalukat, Kalmár Magda és Mersei Miklós az előadók, János legyen fenn a János hegyen.

0: Külföldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Jó napot kívánok, Sidó Robert Padámból. Szeretném meghallgatni Lántalajos előadásában. Későn hullott az a kalcva levele. Köszönöm, viszontlátás.
2: Köszönöm a hívását, Lántalajos énekel. Kísér Jeremiás Béla zenekara. Későn hullott az akácfa levele.

Kobolák Ferencné szeretné meghallgatni a következő dalt Biatorbágyon. Rozsos Istvánt Mészáros Tivadar zenekara kíséri, Répa Retek Magyaró.

0: sok csuda jó, ha elkezdtük, el ne hagyjuk 600-ig.
1: Dallos István és felesége Gyulán várja a következő nótát. Besenyei Ferenc énekel, kíséri ifjabb Sánta Ferenc zenekara. 6 nap óta szól a nóta.

0: ottan pasiltsi varga, yssä jobban raja, viiga banda muzikaja.
1: Dubicné Szedlár Évának 68. dr. Korsós Lászlónénak 72. születésnapi alkalmából sok erőt, jó egészséget kíván a Magyar Honvédség Budapesti Nyugállományúak Klubja pénzügyi tagozata nevében dr. Gruber Nándor, Francsisné Erzsi mama testvérének Gyuszi bátyjának 70. születésnapi alkalmából nagyon jó egészséget, minden jót kíván sok szeretettel, a Motiva zenekar játszik születésnapodra.

Varga Jánosnénak Békésre lánya küldi egyik legkedvesebb dalát a Vágnás Miskából, Bojtos Lucát és Egri Józsefet Baranyai István zenekara kíséri, Cintányéros Cudarvilág.

Takácsné kérte a következő dalt, mellyel minden szépre és jóra emlékezik. Kulcsár Istvánt, ifjabb Sánta Ferenc zenekara kíséri, harangoznak a mi kis falunkban.

0: si por dole hay, que si por dole hay, será que él desee.
1: Dalciának a következő órából elküldöm a levelemet, eltörött a hegedűm a vásárhelyi híres promenádon. A hírekig Balázs Tamás és zenekara játszik.

0: Műsorajánló. Zenés történetek Fannival.
1: Hajdú Tibor vagyok. Mostantól péntek reggelente az Önökérték műsorvezetője Tótfalusi Fanni a vendégem.
2: Az Önökérték műsorában a Dunán rengeteg nézői történet és sors pontakozik ki egy-egy dal kapcsán. Ezeket osztom meg a Tankó Rádió hallgatóival.
1: A történetek mellett felidézzük a hozzájuk kapcsolódó magyar nótákat, örök zöldeket is.
0: Zenés történetek Fannival. Péntekenként Derűs napot című reggeli műsorunkban Hajdú Tiborral.
3: Tartson velünk nyáron is.
4: Néztem az eget, és onnantól kezdve reggel 9-ig én ott ültem ezen a kövön, és végignéztem egy nap felkelését.
3: Csodás. Beszélgetés szabadságról.
5: Én minden nyáron ott voltam Finnországban 3 éven keresztül.
3: Pihenésről.
6: Nekem semmilyen igénye nem volt, meg volt a lecsó, és meg volt, amit mondtam, a palacsinta.
3: És nagy utazásokról. Hogy volt? Nyári emlékek. Minden szombaton 16 óra 55 perckor. A Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 15 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
7: Jó napot kívánok, a szerkesztő Polyák Adrián, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. Kétnapos NATO csúcs találkozót tartanak Törökországban. A napirenden szerepel egyebek mellett a védelmi kiadások növelése, miután a szervezet korábban egy történelmi 5%-os GDP arányos célt határozott meg. Emellett a vezetők döntenek a nyugati fegyvergyárak termelésének felpörgetéséről, hogy biztosítsák Ukrajna hosszú távú kiszámítható katonai támogatását. Hazánkat Magyar Péter miniszterelnök képviseli, akit a külügyminiszter és a honvédelmi tárca vezetője is elkísért az ankarai találkozóra. Az ukrán elnök szerint a légi hadviselés dönti el a háború kimenetelét. Volodymyr Zelenszkij szerint Ukrajnának már sikerült megakadályozni az orosz fegyveres erők győzelmét a szárazföldön, és jó részt kiszorította az orosz hadiflottát a Fekete-tenger nyugati medencéjéből. Donald Trump a napokban beszélt arról, hogy az orosz és az ukrán elnök is azt szeretné, ha véget érne a háború. Az alaptörvény 17. módosítása a jogállamiság és az alkotmányos demokrácia helyreállítását szolgálja. Jelentette ki az igazságügyi miniszter a parlamentben, ahol megkezdődött a javaslat vitája. Görög Márta emlékeztetett, a kormány azt javasolja, hogy az alaptörvény módosításával szűnjön meg a jelenlegi köztársasági elnök mandátuma. Hozzátette, az új megválasztott köztársasági elnök az új alkotmány megalkotásáig, de legfeljebb 5 évig töltheti be tisztségét. A miniszter szerint a cél az alkotmányos intézményrendszer megújítása és egy új alkotmány előkészítése. Létrejön a minősített iratok felülvizsgálatát segítő tanácsadó bizottság. Miután az országgyűlés elfogadta az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról és az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltára létrehozásáról szóló törvény módosítását. A testület a nemzetbiztonsági szolgálatok szakembereiből, történészekből, levéltárosokból és adatvédelmi jogászokból áll majd, akik közül 2 civil szakértőt az ellenzéki pártok küldhetnek. Elfoglalta helyét a közmédia új ideiglenes vezetése. Feladatuk a közmédia működésének átvilágítása, az átállás biztosítása, illetve a propaganda felfüggesztése és a hírszolgáltatás szakmai megújítása. Az átmeneti időszakban Mészáros Zsófia az online igazgatóságért, Bodac Balázs a hírigazgatóságért felel, Kerényi György a Kossuth Rádió vezetését, Koltai Péter a vezérigazgatói kabinetet veszi át. Ismét megrendezik a Nemzetközi Cigánydal napját. Az augusztus 8-i ingyenes koncertsorozathoz idén 7 ország, 11 helyszíne és csaknem 30 előadó kapcsolódik. Az esemény idei fővárosa Budapest lesz. A hazai helyszínek között lesz még Százhalombatta, Hódmezővásárhely, Oroszlány és Berement is. Batta András, a Magyar Zeneháza igazgatója arra hívta fel a figyelmet, hogy a cigányzene színes, gazdag kultúra, amely a legmélyebb érzelmekre hat, visszaadja a zene ősiségét. Híreink végén az időjárásról. Az ország nagy részén változóan felhős, a Tiszántúlon helyenként borult az ég. Holnap észak felől egyre nagyobb területen csökken a felhőzet, és hosszabb, rövidebb időre kisüt a nap. A délnyugati, nyugati és északkeleti tájakon fordulhatnak elő záporok, zivatarok. Megerősödik, néhol viharossá fokozódik a szél. Északa 17-24, délután 26-32 fok valószínű, a Balaton 23, a Tiszató 24, a Tiszató 27 fokos, kedves hallgatóink.
0: Szívküldi szívnek szívesen. Kívánságműsor 2-től 5-ig a Magyar Zene Rádiójában. A házigazda Gál Zoltán.
1: Ismét köszöntöm hallgatóinkat, folytatjuk a kívánságműsort. Rózner Bálinné kérte Nyíregyházáról a dalt, melyet Gyulai Erzsébet énekel, kísér Berki László zenekara. Holtomiglan, holtodiglan.

kapnék Kerti Gyöngyinek születésnapi alkalmából, minden jót kívánnak Katikájék Harkányból. Halász Judit énekel, boldog születésnapot!

0: Szívköldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Jó napot kívánok, Erzsike néni vagyok, Soltvadkertről. Solti Károly művész úrtól szeretném kérni, elküldöm a levelemet. Nagyon szép napot kívánok önöknek ebbe a forró nyárba. Viszont hallásra.
2: Köszönöm, hogy hívott minket, mi is minden jót kívánunk önnek. Solti Károly énekel, kísér Mészáros Tivadar zenekara. Elküldöm a levelemet.

Kerekes Jánosné édesapja legkedvesebb nótáját kérte, Máté Otiliát Bura Kovács Andor zenekara kíséri. Árok, árok, de mély árok.

0: legrosszabb.
1: A Dankó Rádió kívánság műsorát hallják. Nótáskedő volt az apám című rovatunk következik, amelyben most egy hegedű virtuózt, egy világzenészt hallunk.
2: Sok szeretettel üdvözlök mindenkit, Robi Lakatos vagyok, hegedűs, és el szeretném mondani, hogy mivel 5 éves koromban a Dankópista karneválon játszottam először nagy publikum előtt, ugye a Dankópistától játszottam a Eltörött a hegedűm című kompozícióját, ezért ez az én egyik legkedvencebb magyar nótám.
1: Herr Oliver énekel, kísér Mészáros Tivadar zenekara.

Pénzesné Marika Kolostyák Gyulától szeretne hallani egy jó nótát Érden, Jónás Géza zenekara kíséri, Pántlikás kalapon fújdogálja a szél.

Kontinosné angyalom, nem soká itt vagyok a bolondján. Letelnek a széknapok, hazafelé hallagok, azt mondják.

Szeretnénk köszönteni Miskolc Bükk gyógyszertár dolgozóit. Köszönjük a mosolyt, a kedvességet, amivel a betérőket fogadják. Külön köszönet Kusiákné Hideg Editkének nyugdíjba vonulása alkalmából. Kívánunk hosszú, boldog éveket, egészségben, boldogságban. Szeretettel a barátok. Újvári Marikát Miskolci Balogh Zoltán zenekara kíséri. Ima a hazáért.

Székelyné Irénkének nővére küldi sok-sok szeretettel egyik kedvenc dalát, Kós Évát és Buta Árpád Attilát Jónás Géza zenekara kíséri a vásárhelyi híres promenádon.

Dankó Rádió kívánság műsorát hallják. Bolyáki Lászlóné Benedek Fi Katalintól kért egy nótát, kísér Balázs József zenekara. Perdül a lábam.

Illésné Krisztina Velencéről kérte a következő nótát, Világi Erzsébetet Déki Lakatos Sándor zenekara kíséri, Szegletes udvar.

0: Szívküldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Jó napot kívánok, Zsóka vagyok Bocföldéről, hogyha olykor Ólcsillagok születnek. A Nádas műsorában volt Rigó Jancsi énekelte, legyenek szívesek, kedden adják le. Mindenkit üdvözlök viszont hallásra, köszönöm előre is viszont hallásra.
2: Örülök, hogy telefonált nekünk. Rigó Jancsit Hangó József zenekara kíséri, ne várj örök boldogságra.

Bojtár Elemérné Tatabányáról kérte egyik kedves nótáját, Csuti Csabát ifjabb Berki Béla zenekara kíséri, Rózsa, rózsa, sárga rózsa.

0: Szatom, hogy nem nagy kár, fél virágos alkonyatkor, kék szemű angyalom elhagytál.
1: Dombóvárról Andrea kérte a következő slágert, a Corvina együttes játszik egy viharos éjszakán.

Kedves hallgatóink, a következő órában elhangzik az egyasszonynak kilenc a lánya, a jaj de szép kék szeme van magának, és a jegenye fán fészket rak a csóka. Most Lakatos Miklós zenekara játszik.

0: Műsorajánló. A Tankó Rádióban együtt fiatalodunk. Jól ismert muzsikákkal, az önök kedvenceivel indulnak a hétköznapok. Még több derűvel, még több kedves dallammal és információval várja önöket a Derűs Napot házigazdája Hajdú Tibor. Derűs Napot. Minden hétköznap reggel 6 órától. Tankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: Kisváros. Minden hétköznap 16 órától a Dunavörtön.
0: Műsorajánlót hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
3: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
0: Reklámot hallottak.
4: Óra van. Kedves hallgatóink, műsorunkat hírek nélkül folytatjuk.

0: Szívküldi szívnek szívesen. Kívánságműsor 2-től 5-ig a Magyar Zene Rádiójában. A házigazda Gál Zoltán.
1: Köszöntöm azokat a hallgatókat is, akik most kapcsolódtak be műsorunkba. Peller Józsefné Sárospatakról kérte az egyik legnépszerűbb nótát, 60-i kis Gyöngyit ifjabb Sárközi Lajos zenekara kíséri. Egy asszonynak 9 a lánya. Egy

Ezt írt a hallgatónk. Nagyon rég hallottam a Budán csendes éjszakában egy kősziklál kezdetű dalt. Kivételesen nem én kérem, hanem egyik rokonom, aki hallotta, hogy én szoktam dalt kérni. Üdvözlettel Sós Margit. Neményi Lilit a Fáji együttes kíséri, a kősziklál.

Szívküldi szívnek szívesen a Dankó Rádió kívánság műsorát hallják. Mező Sándorné szeretné meghallgatni férjével együtt egyik kedvenc nótájukat Kisvárdán, Budai Beatrixet Tordai Zoltán zenekara kíséri. Halljátok, cigányok!

0: Szívködi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Köszönöm. Azt a nótát szeretném hallani, hogy valamikor réges-régen, hogy a hattyú egyszer daló életében. Jutka vagyok, és köszönöm szépen.
2: Én köszönöm, hogy hívott minket. Utri Annát Kozák Gábor József zenekara kíséri. Azt hallottam valamikor réges-régen.

Ákosiné Apollóniát 60-ban testvére köszöntén nagyon-nagyon sok szeretettel névnapján egy Bangó Margit nótával. A 100 tagú cigányzenekar kíséri Mulatok, mulatok.

csak azért is mulatok, csak azért is bemegyek a csárdába.

Édesanyám Botka Istvánné Margit Csákváron a 70. születésnapját ünnepelte. Ezúton köszönti férje Botka István, fia István és családja, és kívánnak még nagyon sok egészségben, boldogságban együtt töltött évet. A 100°C együttes játszik. Boldog születésnapot!

Szeretnénk sok szeretettel kérni drága mamánknak, Vaskatinak születésnapi alkalmából a következő dalt. A legjobbakat kívánjuk, jó egészséget, sok örömet és még rengeteg boldog együtt töltött évet. Szeretettel küldi Mira és Bence, Tolnai Andrást, Johann János zenekara kíséri, jaj de szép kék szeme van magának.

A Dankó Rádió kívánság műsorát hallják 2-től 5-ig, 2 perc múlva fél 5 lesz. Varga Lajosné Sopronból kért egyik kedvenc nótáját, melyet Somogy Erika és Nádasdy László énekel. Kísér Jónás Géza zenekara. Ez a legény most kezd nékem tetszeni.

Anyikára a 48 évvel ezelőtti legszebb, legcsodálatosabb napok emlékére hálás szívvel gondol hallgatunk, akinek emlékeiben most is egy gyönyörű nő képe él. Pályer András énekel, még egyszer.

A Dankó Rádió kívánság műsorát hallják ma is, mint minden nap 5 óráig. Zsóka Gyöngyösről kérte a következő nótát, Szentendrei Kárát, Berki László zenekara kíséri, Rózsakertben, hogyha járok.

következő nótát Tiszatenyőn Éva szeretné meghallgatni, Tarnai Kis Lászlót Szalai Antal zenekara kíséri, Kicsiny falum, ott születtem én.

Fiának és kedves menyének küldi Egerbe a következő nótát Sámsonné Marika. Szász Kati és Kolostyák Gyula énekel, kísér Johann János zenekara. Páros élet a legszebb a világon.

0: Földi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Üdvözlet minden Dankó dolgozónak. Nagyon köszönjük azt a sok szép dalt, amit sugároznak nekünk. És most is szeretnék egyet kérni. Én már megettem a kenyerem javát, de remélem, hogy még jut egy pár szelet, még ébren maradok. Köszönöm szépen.
2: Örülök, hogy telefonált, és a legjobbakat kívánjuk önnek, és Hofi Géza énekel.

Hofi Géza a napokban lett volna 90 éves. A Dankó Rádió kívánság műsorát hallják, Gyarmatiné Marika kérte a következő nótát Nyírmeggyesről, Dóri Józsefet, Olá Kálmán zenekara kíséri, Kiskendő, Nagykendő.

0: szép, megállj te, csuda szép, majd eszedbe jutok még.
1: Jágónakon Máté Jánosnak 64. születésnapi alkalmából minden jót kíván felesége Zsuzsi, fia Robi, lánya és unokája Móni és Mónika. Hámor Imrét Magyar Imre zenekara kíséri, nótás kedvű volt az apám.

Nagy Kátára édesapjának, Kátai Miklósnak sok szeretettel küldi a következő nótát Szilvia. Rigó Mónikát Baranyai István zenekara kíséri. Jegenyefán fészket rak a csóka.

Gyöngyös Halászon volt párjának, Várkonyi Erzsébetnek 70. születésnapja alkalmából nagyon sok boldogságot kíván egyik hallgatónk. Szekeres Adrián énekel, olyan, mint te.

utóbbi évek egyik legszebb magyar slágerével zártuk a mai kívánságműsort. 5 óra után tartsanak Popovics Lászlóval. Egy nóta, három élet című nagy sikerű rovata folytatódik. A kívánságműsort ma is Nemesnyiki szerkesztette. A zenei szerkesztő Szabó Tamás volt, én Gáz Zoltán vagyok. Legyen szép estéjük, és találkozzunk holnap is 2-kor itt a kívánságműsorban. Johann János zenekara játszik.

0: Most pénteken színpadon Csík János és zenekara a Mezzo.
1: Megvakítja éjszakámat, de te nem jössz, hogy fényt lássam. Az eső csak egyre.
0: Hallgassa a világzenei magazinunkat minden este 9-től, benne pedig most pénteken 23 órától Csík János és a Mezzo zenekar koncertjét.
1: Szép a tavasz, szép a nyár, szép a kielőttem jár, szép a kielőttem jár.
2: Tankó Rádió, a magyar zene rádiója.
3: Mi vagy te? Orvos vagy? Orvé?
4: Én meg tudom különböztetni a betegséget és az egészséget.
5: Végre valami okosat is csinált, Egnest.
6: Nekem ez az ember gyanús.
7: Hűben, fában, földben van az orvosság. Azt mondjam, hogy meg fog gyógyulni.
8: A tenkes kapitánya. Vasárnap 16 óra 55 perctől. A Dunán.
2: Műsorajánlót hallottak.

A pontos idő 17 óra. Tudod-e még az én nótán? Az önök kedvenc dalaival és történeteivel minden nap 17 órától a Dankó rádióban. A műsorvezető Popovics László.

0: napot kívánok mindannyiuknak a Dankó Rádióban a Tudod-e még az én nótám című műsort hallgatják. Új rovattal jelentkeztünk, egy nóta, három élet címmel. Az elmúlt évek beszélgetései során megfigyeltem, hogy ugyanaz a magyar nóta minden ember szívében más-más emléket őriz. Egy dal mögött sokszor egy egész élet bujik meg. Ezen a nyáron minden nap egyetlen nóta kerül a középpontba, és három hallgató meséli el saját történetét ugyanarról a dallamról.
1: Lejártunk aztán, mondjuk, az nem fürded, én be nem mentem a Tiszába, de az egy élmény volt, mert ugye állunk nincsen, illetve van egy hanyi ér, ami átfolyik a falun, egyszer 40-ben is öntött 1940-ben, de azért is, ez nagyon tetszett mindig a kagyalog is valóban, ugye a Tisza.
0: A mai napon János lesz majd a vendégünk, ő is mesél, ugyanúgy, mint hölgyhallgatónk Rózsa.
2: Minden nap kigyütt a csemetekerbe, de nem beszéltem velem, rám nézett, elmosolyogta magát, ez volt az udvarra, semmi más.
0: Gizike is megosztja régi emlékeit azzal a dallal kapcsolatosan, amelyet a mai napon választottunk ki.
3: Az a tisztaság, az a homokos part, hát az egy mesébe illő, gyönyörű, szép rész volt annak idején mindig, és ugye fűszfákkal szegélyezve gyönyörű, és sokat voltunk oda, sokat jártunk a Tisza partjára, onnan elszármaztunk, de oda úgy visszavágyik mindig az ember, és hogyha így meghalom ezt a dalt, akkor mindig előjönnek azok az emlékek, azok a gyerekkori jó dolgok, amik akkor történtek velünk, amikor ott éltünk.
0: De vajon melyik magyar nóta kapcsolja össze mai hallgatóink történeteit? A dallam, amely generációk emlékeit őrzi a kanyargó Tisza partján. Ezt hallgatjuk tehát hamarosan itt a Dankó Rádióban, a Tudod-e még az én nótám című műsorban. Egy nóta, három élet.

0: Ez a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az Én Nótám című műsort hallgatják a Kanyargó Tisza partján. Na most akkor rátérhetünk, János, hogy ugye a gyermekkorát a Tisza mellett töltötte?
1: Igen.
0: Jól emlékszem, hát, erről beszélt?
1: Igen. Hát nem közvetlen mellett, csak 25 kilométer Kiskore Átvány községhez, ahol én születtem.
0: Igen.
1: Tehát oda is hát elég sokat lejártunk biciklivel. Biciklivel, uh-huh. Ugye, mert jobb hiány biciklivel a haverokkal lejártunk, aztán mondjuk nem Fürdedénbe, nem mentem a Tiszába, de az egy élmény volt, mert ugye állunk nincsen, illetve van egy hanyi ér, ami átfolyik a falun, egyszer 40-ben is öntött 1940-ben, de azért is, ez nagyon tetszett mindig a kagyalog is valóban ugye a Tisza, meg hát szóval szép volt, de hát egyszer elmúlik minden.
0: Hát ez így van, abszolút, de akkor gyakorlatilag a fiatalságát, a gyermekkorát, a fiatalságát a Tisza mellett töltötte, mondhatni?
1: Hát igen, elég sokat jártam oda le, elég sokat, nem egyedül természetesen, de és ezért, hát a szülőfalomban ugye nem volt más lehetőség, mint hogy környékbeli gyerekek. Azt azért még hozzáteszem, hogy az én szülőfalomban

0: Ennek mi volt az oka, azt a jó Isten se tudja, de gyerekkoromban meg Ártány község több mint 3000 lakosú volt. Most meg már nagyon kevés, talán 1000.
1: Igen.
0: Úgyhogy, meg sok mindenről híres volt, ha még mondhatok néhány mondatot.
1: Persze.
0: Hogy ez a dr. Hoffer Tamás, ez egy nagyon híres, európai hírű néprajz kutató volt. Nemrég halt ő meg, Sűsápóban eltemetve, azt is tudom, és ő írt Ártányról 3 könyvet is. Meg Ártány községről az amerikai egyetemeken tanítják hát a néprajzot. Úgyhogy végül is egy meg nagyon régi község, még a tatárjárás kor maradt meg. Azért, hogy össze-vissza utcák közök vannak a mai napig. Ha leesett egy vályogtégló, de építettek egy házat. Utcák nem nagyon vannak. Hát van, de hát jó, mindegy. Úgyhogy, és nagyon szerettem, hát a mai napig is. Én már 71 azért elmúltam január 20-án, úgyhogy nem vagyok már.
1: Milyen jó, hogy Hoffer Tamás foglalkozott a településsel, nem? Mert így fennmarad.
0: Hát ő volt a Néprajzi Múzeum igazgató is x évig, nem tudom meddig, nem akarok ilyeséget mondani, de elég sokáig. Ártványba járt gyűjteni a dr. Féledittel, az egy felvidéki származású hölgy volt. Oda jártak 22 éven keresztül gyűjteni.
1: Igen.
0: Gyűjteni. És rengeteg tárgyat is, hát még tőlük is sok mindent bevittek a Néprajzi Múzeumba. Úgyhogy
1: igen.
0: Szegény anyám még élt, a őt elvittem, ugye akkor még ott volt a Kossuth téren, a Néprajzi Múzeum, és azt mondták, én nem akartam elhinni, azt mondták, hogy aki tudja bizonyítani, hogy Ártányon született, hát azt ingyen beengedik.
1: Igen.
0: Hát én meg megmutattam a személyigazolványt. És tényleg úgy volt, hogy...
1: Ez a 80-as évek, ugye? 80-as évekről beszélünk.
0: 2010-ben volt.
1: 2010-ben? Tényleg?
0: Igen.
1: Azt hittem,
0: igen, hogy... akkor feljött az édesanyám hozzánk Pestre, halál előtt egy évvel, mondom, hogy nyugodtan lelkiismeretem, legalább oda el tudtam vinni, és a bejáratnál volt egy óra, ugye akkor be volt állványozva, egy óriási nagy fénykép. Hát azonban azt mondja, fiam, nem ismered meg ki, aztán mondom, honnan ismerném. Hát azt mondja, Barna nagyapád. Nekem az apám az.
1: Igen. Na akkor hallgassuk meg a dalt, jó? Amiről mindez eszébe jutott, a Tisza természetesen. A Kanyargó Tisza partján. Itt a Dankó Rádióban a Tudod-e még az Én Nótám című műsorban János kedvencei között hallgatjuk a felvételt. A Kanyargó

egy nóta, három élet a kanyargó Tisza partján. A dalt majd az óra végén teljes egészében is meghallgatjuk természetesen, de addig még van bizony két hallgatónk, Rózsa és Gizike. Ők is mesélnek. Itt a Dankó Rádióban, a Tudod-e még az én nótám című műsorban. Egy nóta, három élet.

0: Ez a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az én nótám című műsort hallgatják.
1: Igen.
0: A Kanyargó Tisza partján. Ez jön most. Milyen kötődése van a Tiszához?
1: Hát, nagyon messze van hozzánk a Tisza. Uh-huh. De a férjemnek is el volt a kedvenc nótája.
0: És hogyha ilyen messze van a Tisza önökhöz, akkor miért pont ez volt a kedvence?
1: Nem tudom, hogy miért volt nekik ez a kedvenc nótájuk.
0: Uh-huh. Hát mondjuk hozzám is, tőlem is elég messze van a Tisza, és mégis nekem is a kedvencem, tehát végül is felesleges a kérdés. A férjével hogy ismerkedtek meg egyébként? Emlékszik rá?
1: A Csemetekerbe jártam dolgozni. És őtet, amikor hazajött a fogságból, egy éve volt neki még vissza, ott egy verdés technikumból. Azt ott elvégezte, és akkor az iskola Segesre helyezte, az 11 kilométer volt Kaszóhó, meg Darvasó is. És ott volt egy évig, utána pedig oda helyezték üzemegység vezetőnek Kosszóba. És mentünk haza a nagynénémmel a Csemetekerbe, amíg jött velünk szembe az erdőbe a Lénián. Hát ott láttuk meg először egymást. Utána minden nap kigyütt a Csemetekerbe, de nem beszéltem velem, rám nézett, elmosolyogta magát, ez volt az udvarlás, semmi más. És mindig.
0: Igen.
1: Aztán hát ugye az végén egyetemre járt Sopronba, már dőmérnökire. Aztán 54-be, akkor hát 4 évig volt a mennyasszony egy másik gyereknek, utána 2 hónapig voltam egy másiknak, akkor mondta, hogy édes, nem, már soha nem mond szót nevemről, csak édesnek. És akkor mondta, hogy édes, nem akar az én feleségem lenni. Mondom, miért, hányszor kérdeztem ők tőlem. Aztán hát, hogy adjam vissza a gyűrűt, szerdán Gyünkérőbe. Hát 54 március volt. Április 18-án megesküdtünk.
0: Akkor szóljon most a dal az ő emlékére. A Kanyargó Tisza partján. Ez jön tehát. Itt a Dankó Rádióban. A Tudod-e még az én nótám című műsorban?
2: A Kanyargó Tisza partján, ott szülem,

Egy nóta, három élet. A kanyargó Tisza partján. A dalt majd az óra végeztével hamarosan, teljes egészében is meghallgatjuk, de addig még van egy hölgyhallgatónk, aki szintén el szeretné mesélni, hogy milyen emlékek fűzik ehhez a felvételhez. Jön Gizike hamarosan, itt a Dankó Rádióban. A Tudod-e még az Én Nótám című műsorban. Egy nóta, három élet.

0: Ez a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az Én Nótám című műsort hallgatják. Gizike van velünk a mai napon, egy gyönyörű felvételt játszunk le mindjárt a kérésére. Én is nagyon szeretem. A Kanyargó Tisza partján, mindezt tesszük azért, mert ön tényleg a Kanyargó Tisza partján született, ugye?
1: Igen, igen, én a Kanyargó Tisza partján születtem, és az egy csodálatos része ennek az országnak, országunknak. A Tisza az egy csodálatos folyó, és ott az a nyugalom, az a csend, az a tisztaság, az a homokos part, hát az egy mesébe illő, gyönyörű, szép rész volt annak idején mindig, és ugye fűszfákkal szegélyezve gyönyörű, és sokat voltunk oda, sokat jártunk a Tisza partjára, onnan elszármaztunk, de oda úgy visszavágyik mindig az ember, és hogyha úgy meghalom ezt a dalt, akkor mindig előjönnek azok az emlékek, azok a gyerekkori jó dolgok, amik akkor történtek velünk, amikor ott éltünk a Kanyargó Tisza partján.
0: Milyen szépen beszélt a Tiszáról. Nagyon jó volt hallgatni. Van egyébként konkrét élménye így a gyermekkorából a Tiszával kapcsolatosan?
1: Olyan nagyon jó élményem nincs vele kapcsolatban, de nagyon szerettük, csak édesapa nem engedte meg a drágám, hogy megtanuljunk a Tisza mellett nőttem fel, és nem tudok úszni, mindig szoktuk mondani a gyerekeknek, és mindig mondom, és ez azért van, mert apa annak idején így lementek a Tisza partjára, ott volt dolguk, és akkor bementek egy nyári napon fürdeni, és elkapta egy örvény, és hogyha sógora nincs ott, akkor ő ott maradt volna, mert olyan nagyon nem tudott úszni, és az örvény ugye még a jó szókat is, igen, ha valaki nem profi, akkor azt elviszi. Igen. Valóban nagyon nehéz belőle kikeveredni, és ő nagyon féltett bennünket, és ezért mi nem tanultunk megúszni.
0: Hogy véletlenül sem menjenek be.
1: Igen, hogy véletlenül se, igen, de legyünk a Tisza áldozatai, de attól függetlenül nagyon szerettük, meg nagyon szerettünk rá gondolni arra a tájra.
0: Igen, egyébként jogos volt szerintem ez a féltés, mert ugye, ha megtanulnak úszni, akkor felbátorodnak, és igen.
1: Igen.
0: Így van,
1: igen.
0: Ezek a vadvizek kiszámíthatatlanok. Tehát,
1: igen, igen.
0: Tudom, én is egy-két helyen fürödtem, és mindenki, aki a közelben élt, mondta, hogy ne menjél bejebb, nem.
1: Igen, igen.
0: Tehát tényleg
1: igen,
0: vannak olyan, igen, helyek, amiről tudják, ugye, hogy megy a sodrás, hogy alakulnak, igen, ki az örvények, és akkor ott lehet fürdeni, de ugye amikor az ember már tud úszni, felbátorodik, na hát úszom, hát megyek, és hát akkor
1: jött
0: a baj, ugye?
1: Igen,
0: és ettől féltette az édesapja.
1: Igen, ettől féltett bennünket, igen, mindig. Úgyhogy mind a ketten nagyon jó emberek voltak, valóban csak úgy tudunk rájuk emlékezni. Jó családban nőttem fel, az az igazság, szerető családba.
0: Nagyon szerencsés.
1: Jó így visszagondolni, igen, ennyi évesen, ennyi idősen, visszagondolni azokra az évekre, és így, hogyha a testvéreimmel beszélgetünk, akkor mindig mondjuk, hogy szép gyermekkorunk volt.
0: Igen, egy gyönyörű helyen, a Kanyargó Tisza partján.
1: Igen, igen.
0: Hallgassuk, igen, is meg a dalt. Szelecki Zita énekel itt a Dankó Rádióban a Tudod-e még az Én Nótám című műsorban. Jön tehát a dal Gizike kérésére.
1: Nagyon köszönöm.
2: Mikor leültem a Tisza partjára, megsimogattam a kis fűszálak fejét, amik úgy álltak ott, mint hogyha hallgatnák, hogy mit mesél a Tisza. Mert a Tisza locsog.

Ez volt már a Dankó Rádióban a Tudod-e még az Én Nótám című műsor, benne pedig ugye az Egy Nóta Három Élet rovatunk, egész nyáron minden nap egy dalt kiválasztunk, és három hallgatónk meséli el azt, hogy ahhoz a dalhoz milyen emlékek kötik. A mai napon ugye János, Rózsa és Gizike voltak a vendégeink, és erről a fantasztikus felvételről beszéltek a Kanyargó Tisza partján. Holnap is folytatjuk majd a rovatot, az Egy Nóta Három Élet rovatunkat. András, Magdi és Gizike lesznek majd a vendégeink. A dal pedig, ugye holnap derül ki, hogy melyikről beszélnek, melyik felvételről beszélnek. Megköszönöm a megtisztelő figyelmet, Popovics László vagyok, hamarosan jön Juhász Katalin és a Tudta-e népzenei szótár, utána pedig Egri József és a Túl az Operencián. Vigyázzanak magukra, találkozunk holnap délután 5 órától ismét. Minden jót, viszont hallásra!

Szolnok-Szentendre. Napi népzenei szótárunkban ma kalandozás a páva nyomában. A mikrofonnál dr. Juhász Katalin néprajzkutató.

Az Igaz Gyöngy Hagyományőrző Egyesület énekével köszöntöm a kedves hallgatókat. A pápa nyomában ezúttal Zalaegerszeg András Hida város részébe látogatunk, ahol 30 éves jubileumát ünnepelte az Igaz Gyöngy Hagyományőrző Egyesület népdalköre. A dalkör jubileumi rendezvényéről Mackó Mária Magyar Örökség díjas énekművésztől értesültem, aki az Öveges József Általános Iskola tornatermében tartott ünnepségen meghívott vendégként énekelt. A többszörösen minősített Zalaegerszegért díjas dalkör vezetője Dormánné Babolcsai Éva. Jelenleg 13-an vannak, s évente mintegy 30-35 fellépést vállalnak. De hogy is kezdődött? 1995-ben az András Hidai asszonyok, látva, hogy körülöttük már mindenütt alakult népdalkör, úgy döntöttek, nekik is legyen, hiszen énekelni ők is tudnak. Eckler Emma, az akkori iskolaigazgató meg is ígérte, ha összejön 20 ember, szerez vezetőt. Megvolt a létszám, ám vezetőt csak nem sikerült találni. Na, Edith, akkor próbáld meg te! Idézte fel a megalakulás körülményeit Horváth Ernőné 2006-ban, amikor az Egyesület megkapta a Zalaegerszegért díjat. Horváthné Edith gyerekkorát Hernyéken töltötte. A falu őrizte a hagyományait, itt tanított Horváth Károly népzenekutató is. A soproni óvónőképzőben ugyancsak tanultak népdalokat. A népdalkört az induláskor Vajda József is segítette. További szakmai útmutatót jelentettek a Vas Lajos Népzenei Szövetség szervezte szigligeti táborok. Az együttes idővel férfiakkal is bővült, volt, hogy létszámuk a 30-at közelítette. Horváth Ernőné férje és édesanyja is itt énekelt. Edith pedig nyugdíjas óvónőként időközben megszerezte az alapfokú művészeti oktatói képesítést, sőt, hogy győzze az Egyesület megszaporodott tennivalóit, még számítástechnikai tanfolyamra is járt. Működésük 3 évtizede alatt a gazdag és kifogyhatatlan magyar népdalkincsből nagyon sok dalt énekeltek már, és fontos számukra a népszokások megőrzése, bemutatása is. Levél lehullhat, ág letörhet, csak a gyökerek maradjanak épek. Ezt vallják az András Hidai dalosok a megalakulásuk óta. Ez a jelmondat áll a népszokásokat bemutató 2006-os albumuk ismertetőjében is, amelyről most az arató dalokat hallhatják.

0: A Duna Média Szolgáltató Non-Profit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Műsorajánló. A Dankó Rádióban együtt fiatalodunk. Jól ismert muzsikákkal, az önök kedvenceivel indulnak a hétköznapok. Még több derűvel, még több kedves dallammal és információval várja önöket a Derűs Napot házigazdája Hajdú Tibor. Derűs Napot. Minden hétköznap reggel 6 órától. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: Anyai örökség. Új sorozat július 15-től minden hétköznap 18 óra 55 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 18 óra. Túl az operencián. A Dankó Rádió operett műsora vendégekkel, érdekes történetekkel és klasszikus operett slágerekkel. Túl az operencián. A házigazda Egri József.

Szeretettel köszöntöm Önöket, és kellemes kedestét kívánok minden kedves hallgatónknak. Önök a Dankó Rádiót, a Magyar Zene Rádióját hallgatják. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető, Egri József. Túl az Operencián című műsorunk nyitányaként ifjabb Johann Strauss Bécsi Vér című operettjéből a grófné és a művésznő kettősét Kalmár Magda és Kincses Veronika énekelte. Tartsanak velünk ma is! Műsorunk középpontjában Palóc László, Liszt Ferenc díjas operaénekes, baritonista, színész, a Magyar Köztársaság arany érdemkeresztjével kitüntetett érdemes művész áll. Ám mielőtt elkezdenénk mesélni róla, hallgassuk meg Szirmai Albert Mézes Kalács című operettjéből az udvar bevonulását a Magyar Rádió és Televízió szimfonikus zenekarának előadásában. Majd ezt követően Kálmán Imre Marica grófnő című operettjéből csendül fel a jól ismert dallam a ringóválú csengeri violám. Az előadók Budai Beatrix és Egyházi Géza, kísér Balázs Tamás és zenekara. Jó szórakozást kívánunk!

túl az Óferencián, a Dankor Rádióban. Palóc László, Liszt Ferenc díjas operaénekes, baritonista, színész, a Magyar Köztársaság arany érdemkeresztjével kitüntetett érdemes művész. 1921. április 27-én született Budapesten. Tanulmányait a Nemzeti Zenedében végezte, majd a II. Világháború viharos éveiben, amikor még javában dúltak a harcok, az Operaház kórusába került. Itt 1943 és 1947 között bontakoztathatta ki tehetségét. 1947 és 1949 között a Szegedi Nemzeti Színház magánénekeseként aratott jelentős sikereket, majd visszatért a fővárosba, ahol az Operett Színház társulatának tagjaként folytatta pályafutását 1955-ig. Ezt követően 1955 és 1976 között az Operaház magánénekeseként alkotott maradandót, és a magyar operaélet meghatározó alakjává vált. Művészi pályáját, sokoldalúság, kivétele színpadi jelenlét és a közönség szeretete kísérte végig. Most pedig következzen Huszka Jenő Bob Herceg című operettjéből, a Bordal. Énekel Palóc László és a Magyar Rádió és Televízió énekkara. A Magyar Rádió és Televízió szimfonikus zenekarát Sebestyén András vezényli. Túl az Óperencián.

Szeretettel köszöntöm a most bekapcsolódó kedves hallgatókat is. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető, Egri József. Palóc László megszámlálhatatlan legendás szereppel írta be nevét a magyar zenei élet történetébe. Emlékezetes alakításai közé tartozott Puccini Toszkájának Szkárpiája, Rossini Telvilmosának címszerepe, valamint Verdi Otellójának Jágója. Fellépéseit vastaps és hangos ováció kísérte, hiszen kivételes hangi adottságai és erőteljes színpadi jelenléte mély hatást gyakorolt a közönségre. Pályafutása során Verdi és Wagner vezető bariton szerepeit egyaránt nagy sikerrel énekelte, emellett számos rádiófelvétel őrzi művészetét. Sokoldalúságát bizonyítja, hogy gyakran szerepelt operett és magyar nóta énekesként is, valamint prózai szerepekben is láthatta a közönség. A televízió nézői számára különösen emlékezetes maradt a Szomszédok című Horváth Ádám rendezte teleregényből, ahol Sümegi úr karakterét formálta meg. Most pedig következzen Panni és Balázs szerelmi kettőse, Szirmai Albert Tabáni legenda című operettjéből. Énekel Szilvási Margit és Palóc László. Dankó Rádió.

szól az Operencián, a Magyar Zene Rádiójában. Az újságmúzeum.hu oldalán 2025. március 27-én megjelent egy korábbi írás, melyben Palóc László a Szomszédok című tévésorozatban alakított Sümegi úr szerepéről is mesélt. A művész arról beszélt, mennyire különlegesnek tartotta a karaktert, hiszen általa olyan tulajdonságokat jeleníthetett meg, amelyek saját személyiségétől távol álltak. Ezzel kapcsolatban így fogalmazott. Ebben a Sümegiben számomra az a gyönyörű, hogy az ő szerepében eljátszhatom mindazt, amit másokban oly rettenetesen utálok. Tudja, hogy élvezem én ezt? Lényemtől mi sem áll távolabb, mint az, hogy hangosan, hivalkodóan fitogtassam művész mi voltamat. Most megkaptam Sümegi lényét, hogy kiélhessem lelkem e hiányzó oldalát. Játszom önmagam ellentétével. Eddig tartott az idézet. Palóc László 2003. november 28-án csatlakozott az Égi Társulathoz. Most pedig következzen Kodály Zoltán Hári János című művéből Marci bácsi bordala. Énekel Palóc László. Túl az Operencián.

kedves hallgatóink. Frank Whitehorn, Jekyll és Hyde című musicaljéből Füredi Nikolett, Nádosi Veronika, Nagy Almavirág és Széles Flóra énekelte a Sose sírhatsz, ha fáj című dalt. Zenei kirándulásunk folytatásaként most következzék Lehár Ferenc Cigány szerelem című operettjéből a Messze a nagy erdő című dal Szász Kati előadásában. Kísér Tordai Zoltán és zenekara. Jó rádiózást!

0: Önök a Dankó Rádiót hallgatják, benne Túl az Operencián című műsorunkat. Most Medgyászki Ági, Bársony Rózsi Gyűrűs, Gobbi Hilda díjas színésznőre, a Magyar Operett Életmű díjával kitüntetett és a Fővárosi Operett Színház örökös tagjára emlékezünk tisztelettel és szeretettel, halálának évfordulóján, aki 1927. március 15-én született Bécsben. 1933-tól az Operaház balettiskolájában tanult, majd táncos nőként kezdte pályáját a Kamara Varietében és a Moulin Rouge-ban, de fellépett az Erzsébetvárosi Színházban is. Pályája során játszott a Művész Színházban és a Fővárosi Víg Színházban is, majd a Budapesti Operett Színház tagja lett 1958-ban. Az operett irodalom minden nagy szubrett szerepét kiemelkedő nagy sikerrel játszotta. Számos filmben szerepelt. Az 1950-es években a Magyar Rádió színtársulatának is tagja volt, és évtizedeken át hallhattuk hangját rádiójátékokban. Országos népszerűséget hozott számára a Szabó család icúja. 1955-ben a Magyar Televízió első tévéadásaiban bemondóként szerepelt. Ő mondta először, hogy önök a Magyar Televízió kísérleti adását látják. 1992-ben a Budapesti Operett Színház örökös tagjává választották. Medgyászki Ági 2015. július 7-én csatlakozott az égi társulathoz. Most pedig fogadják szeretettel Huszka Jenő, Lili Bárónő cím operettjéből a Gyere csókolj meg című dalt. Énekel Medgyászki Ági és Latabár Kálmán. Túl az Operencián.
1: Gyere, csókolj meg, szaporán, tubicám!
2: Ha megfőztél most, megegyél, de megáll, türelem nagy hír, de nekem csöp sincs, aki vár, nem szerethet igazán.
1: Nem bízom, gyere, csókolj meg, szaporán, tubicám! Ha megfőztél most, megegyél, de megáll,
2: légy a fáj!
1: Alig várom,
2: oda tartom a forró szám. Hogyha szeretnél engemet, úgy, mint én tégedet, összepuszilnám.

0: volnánk, csökkeni tudné szüntelen pici szádon. Pompás az alkalom, maga gonosz nagyon, Jeridét közelébb kis angyalom. Györre, csókolj meg szaporán, tupicám, ha megfőztél most meg egy hilde meg ám. Türelem nagy kincs, de nekem csöp sincs, aki vár, nem szerethet igazán. Gyere, csókolj meg szaporán, tupicám, ha megfőztél most meg egy hilde meg ám. Légy a fáról!
1: Alig vár!

Az hajója négy volt, a harmadik sírt és reszketett. És noha pénzes volt, és olyan rendezett, ötször egy héten tiszta inget vett, és úgy tudta, hogy mi illik a hölgyeknél. Én csak azt mondtam, nem.

aki semmire nem kért meg. Hogy belépett a sapkáját, az asztalra levágta, s én mégsem tudtam, hogy mit tegyek. És nem volt pénze sem, és nem volt rendezett. Tiszta inget még vasárnap se vett. Fogalma sem volt,

Kedves hallgatóink, túl az Operencián című műsorunkat Kálmán Imre muzsikájával zárjuk. Köszönjük, hogy megtiszteltek figyelmükkel. Kísérjenek el minket holnap is. Műsorunkban a Jekyll és Hyde című musicalt mutatjuk be önöknek. Köszönöm munkatársaimnak a segítséget. A szerkesztő D. Szabó Ágota, a zenei szerkesztő Szabó Tamás volt. A hangmérnök Fóti Tamás. Az ő nevükben is szép estét és további jó rádiózást kívánok önöknek. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Egri József. Vigyázzanak magukra, viszont hallásra. Dankó Rádió.

0: most pénteken színpadon Csík János és zenekara a Mezzo.
1: Megvakítja éjszakámat, de te nem jössz, hogy fényt lássak. Az eső csak hol egyre...
0: Hallgassa a világzenei magazinunkat minden este 9-től, benne pedig most pénteken 23 órától Csík János és a Mezzo zenekar koncertjét.
1: Szép a tavasz, szép a nyár, szép a kielőttem jár, szép a kielőttem jár.
2: Tankó Rádió, a magyar zene rádiója.
3: Tartson velünk járon is.
4: Néztem az eget, és onnantól kezdve reggel 9-ig én ott ültem ezen a kövön, és végignéztem egy nap felkelését.
3: Beszélgetés szabadságról.
5: Én minden nyáron ott voltam Finnországban 3 éven keresztül.
3: Pihenésről.
6: Nekem semmilyen igénye nem volt, meg volt a lecsó, és meg volt, hogy mit mondtam, a palacsinta.
3: És nagy utazásokról. Hogy volt? Nyári emlékek. Minden szombaton 16 óra 55 perckor. A Dunán.
2: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 19 óra. Most a Dankó Rádió egy korábbi műsorának ismétlését hallják. 20 csak prímás. Nóta Csokor a Dankó Rádióban. A mikrofonnál Morvai Noémi.
7: Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink, a Magyar Zene Rádiójának 20 csak prímása. Már is kezdődik, tartsanak velünk a következő egy órában. Hamarosan a kanyargó Tisza partjára kalauzol minket Dóci József nótájával Dócs Péter. A felvétel 2025. november 6-án készült a Sára Sándor vetítőteremben, ez volt a jubileumi 50. stúdiókoncertünk. Miskolci Balogh Zoltán és zenekara játszik hamarosan. Utána pedig Szántó Ferenc Este van, én pedig várok rád című andalgóját hallgathatjuk, Jó ebédhez szól a nóta című műsorunkból. Bangó János és együttese Dóka Zsuzsának és Bősi Szabó Lászlónak muzsikál. Majd Szent Miklósiné Bankó Júlia csárdása hangzik el a Liba Máj Kacsa Máj című Szentendrei Klárától. Tartsanak velünk, kellemes rádiózást kívánok!

ha odafönn találkoznánk. Rózsa, rózsa, sárga rózsa. Szerettem egyet. Ezt a három dalt hallgathatjuk a folytatásban. Leszler József és Segesdi László frissét, majd Kollár Katalintól és Sárközi Béla zenekarától. Szerdahelyi János és Heródek Sándorné csádását pedig Csík József előadásában ifja Berki Béla zenekarának közreműködésével halljuk. De mindezek előtt Vas Gábor és Zé Horváth Gyula hallgatójára kerítünk sort. Már is Máté Otília dalol, Téki Lakatos Sándor és zenekara kíséretével.

Dankó klubos koncert felvételeinkből hármat játszunk önöknek a folytatásban. Egy Harkányit, majd két budapestit. Mindkét budapesti a Thália Színházban készült. Ezek közül az egyik Ihos Józseftől és Szalay Antal zenekarától hangzik el, Leszakadt a pincelakat. A másik pedig szintén egy csádás, Bokor János előadásában hallgatható Szép a babám fekete szeme. A művész úrnak majd a Rajkó zenekar muzsikál, azután, hogy meghallgatnánk Szaúcsek István és S. Széchenyi Mária hallgatóját. Már is Lakatos Miklós együttese muzsikál, aki énekel,

A Dankó Rádió Hús csak prémása szól önöknél a folytatásban is. Fürdik a holdvilág az éjsűrűjében. Ez Petőfi Sándor egyik verse, de itt a Dankó Rádióban megzenésítve hallgathatjuk Bognár Ignác dallamaival, Jenei Gábortól és Toki Balogernő zenekarától. Utána Vidovenyec János és Szabó Bogár Erzsébet csárdása hallható. Ha kismadár lehetnék a faágon. Újvári Marikát Johann János és zenekara kíséri hamarosan.

Hajnalom csillagom címmel Szőlősi Emese nem sokára elénekli nekünk Tordai Borbély Pál és Heródek Sándor név frissét. Előtte pedig Gáti Pál egy csárdással érkezik, a leány felcseperedik. Ez Szerdahelyi János és dr. Markó Pál közös szerzeménye, a felvétel 2016-ban készült Terék József és zenekara közreműködésével.

éppen, Annát visz az aranyos kis kezében. Fényes csillag játszadozik a huncut kék varázslatos szemében. Elindul hát a forráshoz holdfényben, Kannát visz az aranyos kis kezében. Fényes csillag játszadozik a huncut kék varázslatos szemében. Nem is sem.

kezét vasárna, szegény leány ilyenkor mit csinálhat? Leteszi a vizes kannát, átadja a szívét is a zsinárnak. És ha megkéri a kezét vasárnak, szegény leány ilyenkor mit csinálhat? Leteszi a vizes kannát,

Hallgató, andalgó, csádás és friss következik. A friss majd Mérti Nándor Repül a szán című dala lesz. Bányai Mártont ifjabb Sárközi Lajos és zenekara kíséri hamarosan. De előtte még Hollai Bertalannak ifjabb Sánta Ferenc együttese zenél az Ejnye bejó lakodalom című csádásban. Besenyei Ferenc lesz az előadója, Kis Angyal Ernő egyik legnépszerűbb andalgójának, ez a Jaj, de szép kék szeme van magának. De erre is még egy picit várnunk kell, mert most még Szerdahely János és Széchény Mária hallgatója szól a Szerelem Tisza virág. Berki Péter és zenekara muzsikál, Szász Kati dalol.

0: könnyen lépre ment.
1: Sárgára van a vonatnak négy kereke festve. Bodrogi Zsigmond csádását, majd Nógrádi Tóth Istvántól és Bukka Károly zenekarától halljuk. Előtte két olyan felvételt játszunk önöknek, melyek Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunkban készültek. Ezek közül az egyik Laki Péterrel és idősebb Sárközi Lajos zenekarával, Morvai Károly és Tüttő János dalából, Nem zörög a haraszt. A másik pedig Koltai Lászlóval és Varga Jenő együttesével, Szerdahelyi János és Heródek Sándorné andalgójából, Vándormadár, ha elindulsz, messze délnek. De most még Virágzott az aranyerdő, Rácz Béla és Sallai Misi hallgatója következik, Fényes Györgynek ifjabb Berki Béla zenekara muzsikál.

هراس حاسی نردویا هرایو تایی گاز دالا میگیش از و

0: világon bor se volna, akkor itten terusz volna.
1: Hogyha a világon bor se volna. Hallhattuk Hevesi József és Kovács Mihály frissét Berkes János és Németh Csicsó József zenekarának előadásában. És hát lassan múlt idő lesz egész húscsak prímásunk, már ami a mai egy órát illeti. Kócos fejet, ha rám hajtott címmel búcsúzunk Önöktől, Horváth Jenő és Sallai Misi dalát ifjabb Déki Lakatos Sándor zenekara játsza. Én búcsúzom, további kellemes rádiózást kívánok. Morvai Noémit hallották, viszont hallásra.

0: Műsorajánló. Szívküldi szívnek szívesen. A Dankó Rádió kívánság műsora.
1: Névnap, születésnap, házassági évforduló. Mind-mind csodálatos alkalom, hogy szeretteid, barátaid egy ország előtt köszöntse. De nekünk épp olyan fontos, ha csak kedvenc előadóját szeretné hallani. Kívánság műsor minden nap 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Telefonszámunk 061-759-6071. E-mail címünk dankoradio@mtv.hu. Itt és a Facebook oldalunkon is várjuk üzeneteiket.
0: Szívküldi szívnek szívesen. 2-től 5-ig a Dankó Rádióban.
2: Két teljesen eltérő világnézet csap össze. Ki tartja magát jó úszónak?
3: Nagyon jó megúszó voltam.
4: Vágtáztam a rohanó szarvasok után.
5: Mondom, hát ez nem lehet.
6: Te vagy a szegedi! Nyugodj meg, attól megnyugszol!
7: Imugoszú!
8: Úszogumi!
7: Pontos!
8: Ó, magyarul!
9: A nyelvújítás előtt!
10: Magyarország szeretlek! Nyáron nézze újra a legjobb pillanatokat! Minden vasárnap 19:45 a Dunán!
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 20 óra. Táncházban. Talpalávaló népzenekedvenőknek. A műsorvezető Vasvári Anna Mária.
11: Jó estét kívánok! A nemrégiben elhunyt Sebő Ferenc szerencsére megszámlálhatatlan rádió műsort készített többek között a Dankó Rádió Tudta-e sorozatának számára is. Most egy 2013-as műsorát hallgassuk meg, melyben Bartók Béla bánáti 1912-es szerb népzenei gyűjtéséről mesélt Sebő Ferenc.
12: Sebő.
13: 1912-ben Bartók Béla szerb dallamokat vett fonográfra a Nagyszent Miklóstól mintegy 30 kilométerre fekvő Temes monostoron. Még ugyanebben az évben másodszor is ellátogatott ebbe a régióba, Sárafalvára, hogy szerb gyűjtését tovább gyarapítsa. Bartók e hengerei a lejegyzést követően is megdöbbentően jó állapotban maradtak ránk. Ez arra utal, hogy a lelassított hengerekről Bartók a lehető leggyorsabb tempóban hozta létre mikroszkópikus pontosságú lejegyzéseit, így nem kellett a hengereket túl sokszor koptatnia az ismételt lejátszásokkal. Vinkos Ganyec, neves zombori népzenekutatóval történt levelezéséből tudjuk, hogy horvát kollégájától nyelvi segítséget, a szövegek korrektúráját kérte. A fennmaradt jó minőségű hangfelvételek a precíz kottaképpel párosítva remek lehetőséget nyújtanak a mai zenészek számára, hogy ez a korai szerb népzenei mintavétel jól tanulmányozható, könnyen megfejthető legyen. A Temes monostori Milan Markovics tamburázása, Mihály Skitovics virtuóz hegedőjátéka, valamint a támlapokon névvel meg nem jelölt sárafalvi dudás teljesítménye fel is keltette napjaink muzsikusainak figyelmét, és arra inspirálta őket, hogy ezt a manapság is népszerű hangszeres zenekultúrát, mely az első világháború előtt még virágkorát élte, feltámasszák és hangszereiken tovább éltessék. A gyűjtés anyagát Eredics Gábor ismertetőjével a Vujicsics Egyesület adta közre CD Extrán, ami hangzó és vizuális megjelenítésre egyaránt alkalmas. A gondos restaurálás, zajszűrés után közreadott hanganyag mellett hozzáférhetővé válnak a bartóki kéziratos lejegyzések kottái, a szűretlen eredeti felvételek és számos hangzó, képi és szöveges háttérinformáció is a gyűjtés néprajzi környezetéről, a dallamok utóéletéről. Zenei példáim innen származnak.

Hallgassuk most meg ugyanezt a darabot fele temporral elassítva, ahogy Bartók is hallgatta lejegyzés közben. Így lehet igazán jól megfigyelni azt a gazdag, diszített játékmódot, amelyet valódi tempóban képtelenség lenne még csak felfogni is.

Temesmonostor vegyes lakosságú község volt ebben az időben, a román többség mellett magyarok, szerbek és németek lakták. Az imént hallott málókolót Mihály Skitovics hegedülte. A Vujicic együttes egy érdekes kísérletet végzett ezzel a darabbal. A dallamot némi zajszűrés után utólagos zenekari kísérettel látták el. Ilyen módon a rég meghalt temesmonostori primás ezen a felvételen együtt játszik egy jóval későbbi zenekarral.

Az igazi csemege azonban a tambura zene, különösen a Vujicic együttes számára, akik évtizedek óta népszerűsítik a tambura zenekari hangzást. Amint az öntudatos bemondásból is hallható lesz, a következő Málo Kólót Milan Markovic játsza úgynevezett tambura szamicán, azaz egyke tamburán. Ez a kis hangszer a tambura családnak az a tagja, amelyik citaraszerű hangolással csak az alakvinteget adja a dallamhoz kíséretnek. A Milan

valamint énekes dallamokat is, azok hangszeres változataival együtt. A dudás neve sokáig ismeretlen volt, de a belgrádi kutatások szerint szinte biztos, hogy Száva Glogovcsánnak hívták, fiatal ember volt, aki az első világháborúban vesztette életét. Különösen érdekes az MH-2061-es henger Szerbszki Magyariknak, azaz szerb-magyarosnak titulált darabja, melyet a hengeren előtte lévő betyáráccal váltogatva játszottak. A betyárácshoz énekeltek, a magyarosra táncoltak. Elvileg kólót, de lehet, hogy páros táncot, talán innen a magyaros elnevezés.

Tambura kíséretes ének került egymás mellé. A prímet nem hegedű, nem is tambura játsza, hanem tárogató. A bizonyíthatóan legmagyarabb hangszer. Abba ugyanis bele van írva a származási hely, Stóvasszer Budapest.

Bartók Béla 1912-es bánáti szerb népzenei gyűjtéséről Sebő Ferenc előadását hallották. Stáncházban című műsorunk további perceiben természetesen e féle dallamok szólnak majd. Először Dráva menti horvát dudazenét hallhatnak Vég Andor előadásában, aztán zenekara a Vízin játszik szerb táncdallamokat Medinából.

bánáti, majd dalmáciai szerb dalok következnek Táncházban című műsorunkban. Tari Dorottya énekét a Bánát Tambura zenekar kíséri. Majd a 2013-as Táncház népzene lemezről Básics Branka, Konkoly Csenge és Orbán Johanna fúj dalmáciai szerb népdalokat, s aztán Básics Branka a Söndörgő együttessel énekel. A dalt 2023-ban a Dankó Rádió élő népzenei stúdió koncertjén adták elő a muzsikusok. Zala!

A mohácsi Versendi Kovács József neve a tambura zene kedvelői körében azt hiszem nagyon jól ismert. A remek muzsikus és pedagógus számtalan muzsikus generációt indított már útjára, s zenekarának most következő felvételét az Új Pátria sorozat 41. albumán találják meg, melynek címe Baranyai Tambura Zene. S aztán Táncházban című műsorunkat a magyarországi tamburazene másik nagymúltú csapata, az 50 éves fennállását idén ünneplő Tököli Kóló zenekar zárja. A felvételek előtt munkatársaim Sztrányocki Imre gyártásvezető, a hangmérnök Fóti Tamás nevében is megköszönve figyelmüket elbúcsúzom önöktől. Az adás szerkesztő műsorvezetőjét, Vasvári Anna Máriát hallották.

0: műsort a Duna Média Szolgáltató Non-Profit ZRT megbízásából készítette az MTVA. A pontos idő 21 óra. Népek dalai. A Dankó Rádió világzenei magazinja. A műsorvezető Szabó Tamás.
1: Jó estét kívánok, köszöntöm hallgatóinkat. Július 7-e kedd van, indul a Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei válogatása. Kellemes kikapcsolódás mindenkinek a nyár estére. Sok újdonságot adunk egész héten ebben a programban. Ebben az órában például megismerkedünk egy kaliforniai mandolinossal, vadonatúj lemezéről szól majd egy dal. Folytatjuk aztán sorozatunkat, amelyben a legnagyobb világzenei seregszemle, a Vomex korábbi díjazottjait mutatjuk be. Kellemes rádiózás mindenkinek. Szól világzene nem sokára Spanyolországból, Kanadából, itthonról, de most egy Lengyelországból. Játszik a Hajdabanda.

0: cesmeti.
1: Dankó Rádió, népek dalai. Afrikai dallamokkal, ír muzsikával, latin dalokkal, balkáni ritmusokkal, roma zenével, hazai sikerekkel. Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja.

Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Korok, népek és kultúrák találkozása. Népek dalai a legjobb világzenékkel ma este is a Dankó Rádió.

A Dankó Rádiót hallgatják világzenei válogatásunkkal, ez a Népek Dalai. Sok újdonságot hallanak nálunk egész héten, ilyen a következő is. Jesse Appleman, kaliforniai mandolinos, 2026-os nagylemezéről hallgatunk már is egy dalt. A Where We Go című korong egy fontos életpályaváltás lenyomata. Jesse Appleman ugyanis maga mögött hagyta korábbi non-profit munkáját, hogy teljes figyelmét a zenének szentelje. A lemez saját dalokat és feldolgozásokat egyaránt tartalmaz. Hangulata nyugodt és természetes, mintha egy lassan hömpögő folyó ritmusát követné. Jesse Appleman mandolinja ebben a közegben visszafogottan szól. Nem a virtuózitás kerül előtérbe, hanem a mandolin tiszta, gondosan formált hangja áll középpontban, miközben a dalok az old time, a bluegrass és az új akusztikus kamarazene határterületein mozognak. Van a lemezen olyan instrumentális felvétel, amely különösen jól mutatja, hogyan kapcsolódik össze Jesse Appleman játékában a hagyományos amerikai gyökérzene és a finomabb kamarazenei gondolkodás, míg a nem sokára hallható dalában egy feldolgozás csendül fel, a folk hagyomány felől tágítja tovább a lemez zenei világát. Jesse Appleman, kaliforniai mandolinos, 2026-os lemezéről következik most egy dal.

népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Zenei világok találkozása különleges világzenékben. Ez a népek dalai, itt a Dankó Rádióban.

Dankó Rádiót hallgatják, a népek dalai szól a világzenei válogatás. Ezen a héten a Vomex, a legnagyobb világzenei seregszemle korábbi díjazottjai muzsikálnak, énekelnek nálunk. Következzen most egy kubai csapat, a nevük Los Van Van. A Vomex ugye egyszerre vásár, koncertsorozat, konferencia és tematikus dokumentumfilmfesztivál és díjátadó is, ahol folyamatosan figyelik, hogy kik vannak a világzenei szintéren, kik alkothatnak maradandót és őket díjazzák. 2013-ban nyert a Los Van Van zenekar, amely több mint 40 éves működése alatt megmutatta a világnak, hogy a kubai zene létezik, jól van, és igazán táncolható muzsika. A csapat nevéről több verzió is létezik. Van, aki azt mondja, hogy a The Go-Go's szimpla fordítása. De a zenekarvezető Juan Formel szerint a név onnan, hogy a Los Van Van a kubai kormány kampányjátéka volt, hogy ezzel növeljék annak idején a cukornát kitermelését. Magára, a játékra már szinte senki nem is emlékszik, de a zenekar dalaira annál inkább. Több mint 40 év alatt több tucatnyi lemezt adtak ki. 2013-ban ezt is elismerte a nagy világzenei seregszemle és vásár, a Vomex. Játszanak most ők a Los Van Van Kubából, most a Dankó Rádióban.

0: Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Dalok, melyekben a tradíciók napjaink zenei világával egyesülnek. Népek dalai, világzenei magazin a Dankó Rádióban.
1: Beautiful tango, take me by the hand.

Jön a következő különleges muzsika, újabb világzene a Dankó Rádióban a Népek Dalai között. 2016-ban mutatkozott be a Nana Vortex formáció, 2017 őszén pedig újabb nagy lemezt készítettek. Arany János 10 darát dolgozták fel, és nem aranyversek megzenésítéséről, vagyis inkább nem csak aranyversek feldolgozásáról van szó, hanem a szószoros értelmében vett aranydalokról. Arany János ugyanis dallamokat is komponált, melyeket a lemezem, a melódiákat megőrizve újra gondol, tovább visz a zenekar. A szöveg alapjait szintén klasszikusok jegyzik, ugyanis Petőfi és Arany verseit hallhatjuk. Ráadásul igen impozáns zenész vendégek nevei olvashatók a lemez ismertetőjében. Ágoston Béla, Bot Miklós, Busa Pista, Csík János, Dress Mihály, Ferenci György és az első pesti rackák, Horváth Kristóf, színész Bob, Szalóki Ági és Olá József a Parnokrasztból. Következzen a dal Ferenci Györgyel és az első pesti rackákkal. Ez a Toborzó, a Nana Vortextől Arany János zenéje, itt a Dankó Rádióban. Yeah.

Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Korok, népek és kultúrák találkozása. Népek dalai a legjobb világzenékkel ma este is a Dankó Rádió.

0: Hamarosan 10 óra folytatódik a Népek Dalai a Dankó Rádióban, világzenével Malaviból.
1: A pontos idő 22 óra. Népek Dalai. A Dankó Rádió világzenei magazinja. A műsorvezető Szabó Tamás.
0: Jó estét kívánok, köszöntöm hallgatóinkat. Újra szólnak a világzenék a Dankó Rádióban. Örülök, hogy bennünket hallgatnak. Korábbi műsorainkat megtalálják a MediaClick alkalmazásban. Sok vadonatúj világzene szól nálunk egész héten. Ebben az órában például Elijah Minnellitől, Nagy-Britanniából. Aztán folytatódik sorozatunk, amelyben a legnagyobb világzenei seregszemle, a Vomex életmű díjasait mutatjuk be. És mindemellett szól világzene például Kubából, itthonról, most pedig Malaviból, a Madalitso Band tolmásolásában. A dal a Kemba.

Világzenei válogatásunkat hallják, ez a Népek dalai a Dankó Rádióban. Elijah Minellivel folytatjuk, az elmúlt évek egyik legígéretesebb előadójával, akinek muzsikájában a reggae, a dub és a folk zene sajátos, lassan hömpögő hangzássá áll össze. A hamarosan hallható Kánoán földje című dalban Dennis Bowell is közreműködik, aki a brit reggae és dub meghatározó alakja. Zenészként, producerként és hangmérnökként is évtizedek óta formálja ezt a világot munkáival. A 70-es évektől kezdve számos előadót támogatott, például a nigériai származású Fela Kutit, az afrobeat műfajának megteremtőjét. A hamarosan hallható Canaan Land című dal, ahogy nyilatkozta, részéről nem pusztán egyszerű vendégszereplés, hanem egy izgalmas együttműködés, ahol két különböző nemzedék találkozik. Elijah Minelli különös, bensőséges dalszerzői világa Bowell hangmérnöki profizmusával és tapasztalataival kapcsolódik össze. Hallgassuk közös dalukat Elijah Minellivel és a barbarossi származású Dennis Bowell-vel, íme a

Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Korok, népek és kultúrák találkozása. Népek dalai a legjobb világzenékkel ma este is a Dankó Rádióban.

világzenei válogatásunkat hallják, ez a Népek Dalai a Dankó Rádióban. A Vomex a világ legnagyobb világzenei seregszemléje, egyben vásár, konferencia, dokumentumfilmfesztivál és persze díjátadó is. Mi ezen a héten a korábbi nyerteseket ünnepeljük. 2016-ban egy akkor 77 esztendős Trinidad Tobagói énekesnőt Calypso Rose díjazták. Ő már akkor több mint 60 éve szórakoztatta közönségét, már tinédzser korában beleszeretett a műfajba. 15 évesen írta első dalát, majd az 1978-as karneválon meglepetésre az addigi férfiak uralta műfajba betört és meg is nyerte a versenyt. Még a következő 4 évben is nyerni tudott. Az elmúlt évtizedekben több mint 800 dalt írt, amelyekkel alaposan megváltoztatta a társadalomban uralkodó véleményt a családon belüli erőszakról és az igazságtalanságokról. Több nemzetközi díjban is részesült. Egy igazi kalipszó legenda következik. 2016-ban nyert el a Vomex a legnagyobb világzenei seregszemle díját, Calypso Rose. Tőle hallgatunk egy szintén 2016-os dalt, a címe Calypso Queen.

ízlelje meg, kóstoljon bele, próbálja ki. Világzenei válogatás a Dankó Rádióban minden este 9-től éjfélig. Népek dalai. Allez, allez!

180 perc alatt a föld körül. Világzenei válogatás minden este 9-től. Népek dalai a Dankó rádióban.

világzenei válogatásunkat hallják, ez a Népek Dalai a Dankó Rádióban. A következő formáció nem kevesebbre vállalkozott, mint hogy összegyűjtse az USA legjobb Kolumbiából származó muzsikusait. A nevük Rebolu, és céljuk, hogy minél több emberhez vigyék el őseik, a kolumbiai karibi partvidék afroleszármazottainak gazdag zenei hagyományait. Mindezt úgy szeretnék elérni, hogy újszerű zenei megoldásokkal közelítenek a tradicionális ütemekhez és dallamokhoz. Leginkább abban hisznek, hogy a zenei hagyományoknak folyamatosan fejlődniük kell, ezért bátran használják, mint a fiatal zenész generáció tagjai, a saját kreatív ötleteiket. Ez a meggyőződés tükröződik muzsikájukban, amelyet nevük is kifejez, a Grupo Rebolu ugyanis zenei forradalomra utal. Ronald Polo, a zenekar egyik alapító tagjának saját szerzeményei új utakat nyitnak a kolumbiai zene számára, miközben tiszteletteljesen hűek maradnak ősi gyökereikhez. Dalaikat hallgatva valóban egyedülálló zenei és kulturális élményben lehet részünk. A zenekart 2004-ben két barát alapította, a már említett Ronald Polo és Morris Cannate, akik együtt tanultak és igen fiatalon, már 5 éves koruk óta nemzetközi turnékon vettek részt Kolumbia legismertebb folklór csoportjaival. Mára elmondhatják magukról, hogy New Yorkban fogadott otthonukban éllovasai lettek az új kolumbiai zenei mozgalomnak. Következő 2022-es felvételüket hallgatva kedvünk támadhat táncra is perdülni. Nem véletlenül, mert sokak szerint a Rebolu igazán talpon álló zenét csinál. Ők játszanak a következő percekben. Ez a Rebolu zenekar felvétele

Ezeket a zenéket akár autóvezetés közben is öröm hallgatni. Ezekre a zenékre összebújni is jó. Népek dalai a Dankó rádióban éjfélig.

Ezeket a zenéket akár autóvezetés közben is öröm hallgatni. Ezekre a zenékre összebújni is jó. Népek dalai a Dankó rádióban éjfélig.

0: Rövidesen 11 óra folytatódik a Népek Dalai a Dankó Rádióban, világzenével Malaviból.
1: A pontos idő 23 óra. Népek Dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. A műsorvezető Szabó Tamás.
0: Köszöntöm hallgatóinkat, folytatódik most a Népek Dalai, ez a világzenei válogatás egészen éjfélig. A mai nap utolsó óráját is világzenékkel töltjük meg, és folytatjuk két sorozatunkat, az egyikben vadonatúj világzenéket mutatunk, ebben az órában egy török származású holland zenekartól, az Aldingüntől. Másik sorozatunk is megy tovább, ebben a legnevesebb világzenei seregszemle, a Vomex életműdíjasait mutatjuk be. És mindemellett kiváló világzenék, például ma este még Hondurasból, Nagy-Britanniából, itthonról, és most egy Malaviból, a Kasamwe Brothers tolmácsolásában. A dalban közreműködik Todd Reynolds, amerikai hegedűművész, zeneszerző és karmester. A dal a Get Up.

Világzenei válogatásunkat hallják, ez a Népek Dalai a Dankó Rádióban. A héten sok-sok újdonságot adunk műsorunkban, egy ilyen a következő is. Folytassuk most az amszterdami, török gyökerű, pszichedelikus zenekarral, az Altingünnel, és egy dallal 2026-os korongjukról. A Garip című lemez címe törökül furcsát, különöset jelent. Az anyag Neset Ertas előtt tiszteleg, aki az anatóliai énekes dalszerzői és népi párt hagyomány egyik meghatározó alakja volt, és több mint 30 albumot vett fel 2012-ben bekövetkezett haláláig. Az Altingün zenéjében régóta sajátos módon találkozik az anatóliai népzenei alap, a 60-as évek pszichedelikus rock

nyelvére fordítja le azokat. A hagyomány így nem vész el, új fényt és új ritmust kap. Következzen a török származású holland zenekar, az Altingen, a dal tőlük a Gel Gyanima Gel.

Ország dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Korok, népek és kultúrák találkozása. Népek dalai a legjobb világzenékkel ma este is a Dankó Rádióban.

Világzenei válogatásunkat hallják, ez a Népek Dalai a Dankó Rádióban. Egész héten sok-sok muzsikával a Vomex díj nyerteseitől. A Vomex ugye a legnagyobb világzenei seregszemle és díjátadó is. Ezen a héten a korábbi nyerteseket ünnepeljük. 2017-ben diadalmaskodott a Mali származású Oumou Sangaré, aki mindössze 21 éves volt, amikor megjelent első korongja, a Mosszulu. A női egyenjogúságért és a poligámia ellen fellépő dalaival egy csapásra ismert lett 1989-ben. Azóta nemzetközi elismerések sorát kapta meg, és felléphetett a világ legrangosabb koncerttermeiben. Mindezek mellett arra is jutott ideje, hogy üzleti terveit véghez vigye, foglalkozik szállodákkal, saját nevén futtatott városi terepjáróval, és még saját márkás rist is piacra dobott. Mindezt sikerrel. De dalaiban továbbra is a malájnőket érzékenyen érintő témákkal foglalkozik, és számos közösségi projektben vesz részt tevékenyen. 2017-ben díjazták a Vomexen, a nagy világzenei seregszemlén. Oumou Sangaré következik is egy szintén 2017-es dal tőle, a Béna Béna.

Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Utazás a föld körül kiváló világzenékkel. Népek dalai minden este 9.

A Dankó Rádió világzenei válogatását hallják, ez a Népek dalai. Cserepes Károly alkotása következik. Az ő munkái egyszerre idézik meg a múltat, a jelent és a jövőt. A művész egyszerre merít a hagyományból és a legmodernebb technikai eszközök kínálta lehetőségekből. Az egykori vízöntő együttes alapító tagjaként a 70-es évek táncház mozgalmában kezdte pályáját, majd fokozatosan fordult a kísérleti elektronikus hangzás felé, jóval megelőzve korát. Már főiskolásként fákat mikrofonozott be, és madárhangokat rögzített. Cserepes Károly nem hagyományőrzőnek, hanem hagyományhasználónak vallja magát. Bátran és gyakran provokatívan nyúl hozzá archaikus anyagokhoz, akár siratókhoz vagy régi fonók felvételeihez, hogy azokat új kontextusba helyezze. Zenéjének ereje azonban nem pusztán a technikai újításokban rejlik, hanem abban a finom érzékenységben, amellyel az apró neszekből, a természet hangjaiból, vagy akár egy elmosódott archív részletből új, élő kompozíciót hoz létre. Koncertjei ritkaság számba mennek, de ha a színpadra lép, az mindig különleges alkalom. 2024-es lemeze a The Beginning of the Beginning felkerült a nemzetközi hírű Transglobal World Music Chartra. Erre a listára a világ minden tájáról válogatnak be lemezeket elismert zenei szakértők és kritikusok ajánlása alapján. Hallgassunk most meg erről a korongról egy dalt, tehát 2024-ből egy meditatív erejű, filmzeneszerű kompozíciót. Következik Cserepes Károly és a Kalahari.

afrikai dallamokkal, ír muzsikával, latin dalokkal, balkáni ritmusokkal, roma zenével, hazai sikerekkel. Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja.

A mai utolsó világzenét hallották a Dankó Rádióban. Én köszönöm figyelmüket, találkozunk holnap este is, folytatódik akkor sorozatunk a vadonatúj világzenékkel. Ma a gyártásvezető Sztányolcki Imre, a hangmérnök Wolf Attila volt. Búcsúzik a Népek Dalai szerkesztő műsorvezetője Szabó Tamás. A himnusz követően kezdődik az éjszakai dalcsokor. További jó rádiózást!

Antena Radio-ja. Ab Unterschiede Eiffel.

Itt a Dankó Rádió, a magyar zene rádiója. Köszöntjük hallgatóinkat! Éjszakai dalcsokor. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

0: A pontos idő 1 óra. Most a Dankó Rádió egy korábbi műsorának ismétlését hallják. 20 csak prímás. Nóta Csokor a Dankó Rádióban. A mikrofonnál Morvai Noémi.
1: Minden ember, aki csak él, hallgassa a Dankó Rádiót. Lehet, hogy ez a kérés esetleg túlzásnak hangzik, de hogy idősebb Olá Kálmán és Szerdahelyi János hallgatójával kezdjük a mai Húsz csak prímást itt a Dankó Rádióban, az biztos. Tartsanak velünk, kedves hallgatóink, nem sokára Kolostyák Gyula énekel, akinek Johann János zenekara játszik. A felvétel Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunkban készült, csak úgy, mint az ezt követő, kinek van, kinek nincs kút az udvarában. A dal előadói majd Farkas Rozika és ifja Berki Béla zenekara. Tartsanak velünk, kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok!

Baj van, nagy baj. Magyar Imre és Dalos Nagy Károly csárdása következik. Hajnal Nikolettet és Karcagi Nagy Zoltánt halljuk énekelni, és akik muzsikálnak, ők ifjabb Berki Béla Prímás és zenekarának tagjai. Ezt követően Kalina Enikőtől a Sárga Rikó Kerek a Cipó című Bányai Aladár Marcali Frigyes friss hangzik el, ifjabb Déki Lakatos Sándor és zenekara közreműködésével.

Hamarosan három dankóklubos felvételt játszunk önöknek. Az első Réfülöpi, a második budapesti, a harmadik pedig győri felvétel. Ez utóbbi 2018. február 24-én készült a 2023-as esztendő Magyar Nóta díjasával, Hatvani Kis Gyöngyivel és Baranyai István zenekarával. A csárdás címe Nincs szebb madár a fecskénél. Ezt megelőzően is hallhatunk két Dankó rádiós díjazottat. Az egyikük Madarász Katalin, aki 2024-ben életműdíjat vehetett át. A másikuk pedig Szalai Antal Prímás, aki 2025-ben a Dankó Rádió cigányzenei díjasa lett. Természetesen Szalai Antal zenekarát is halljuk majd, Érsekújváros, Nyókomárom. De most még Dankó Pista és Pósa Lajos hallgatója szól, elragadta galambomat a Balaton tőlem. Nyári László és együttese már is muzsikál, Tarnai Kis László énekel.

0: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták.
1: Ha ír majd édes anyám is.

Jó estét kívánok! Hangzott el Bognár Ignác és Nádor József csádása ezzel a címmel, Barabás Sáritól és Lakatos Sándor zenekarától. Ezt megelőzően pedig Sallai Misi nótáját énekelte Kutasi Katalin, Csak úgy mondom magának. És folytatjuk a Húscsak Prímást itt a Magyar Zene Rádiójában. Néhány perccel múlt el műsorunk fél ideje, messze van a kicsi falum, ez a dal következik. Ifjabb Sárközi Lajos prímás, zenekarával együtt hallható, ő az a prímás, aki 2023-ban cigányzenei díjas lett. És Tolnai Andrást is halljuk majd nem sokára, a művész úr 2024-ben a Magyar Nóta díjat vehette át. Utána pedig Mészáros János Elektől Lepsényi Pergel Géza és Németh Gyula csádása szól, Ördög bújta vonóba.

Hajlik a jegenye, féltelek elek, kérges a tenyerem, és hús csak prímás ezt a csárdást. Ezek a dalok következnek, ez utóbbi Babos Károly és Bicskei Dániel frisse, hamarosan Gáspár Anni énekli Lakatos Miklós zenekarával. De előtte még Mozsár Imre fakad darra, és ő nem csak egy csárdást hoz nekünk, még másik két dalt is hallunk tőle, a Nátvedeles kisházikom címűt, és a Faluban nincs több kislány, csak kettőt, melynek gyűjtője Lajta László. Lakatos Antalt és zenekarát is halljuk majd ezen az 1972-es felvételen. Csala Judit énekli Tarnai Kis László és Szirmai László andalgóját, Sárközi Bélával és zenekarával. Most pedig jöjjön a hallgató Szeredi Krisztina és Salasovics Norbert zenekarának tolmácsolásában.

fehér rózsan nyílik a kis kertemben. Helyde az ég, a legszebb virág a rózsám lesz benne. Piros rózsa, fehér rózsan nyílik a kis kertemben. Helyde az ég, a legszebb virág a rózsám lesz benne. A faluban nincs több kislány, csak kettő, de csak kettő. Az egyiket elszerette a jegyző, de a jegyző. A másik meg maga kuban neveti, neveti. Értett meg a segéd jegyző, szereti, szereti. A másik meg maga kuban neveti, neveti. Értett meg a segéd jegyző, szereti, de szereti. Írtek a fél asszonyok, a padra, a kis padra. Isten tudja, miről szól most a pletyka, a pletyka. Nem kérem ér, ha jó Isten, csak arra, hogy valamennyit ragassza le a padra, a padra. Nem kérem ér, ha jó Isten, csak arra, hogy valamennyit ragassza le a padra, a padra.

Szabad, mindenkinek szabad, és lehet is még néhány perc erejéig a Dankó Rádió Húscsak Prímását hallgatni. Ezt a dalt például, mely Rácz Béla és Babusa Miklós csárdása, hamarosan egy 1963-as felvételről játsszuk önöknek, Radnai György és Járóka Sándor együttesének előadásában. Mihol a Gyula csárdását, van nekem szeretőm egy nehány, Benedek Fi Katalin énekli, hozzá Patai Zoltán zenekara muzsikál. Előtte archív felvételről Blaha Lujza hangjában gyönyörködhetünk, Nagy pénteken Kis szekeres és Ugyanédes komámasszony címmel három dal is elhangzik, ifjabb Berkes Béla és zenekara muzsikál hozzá. De előtte jöjjön egy hallgató Magyar Imre és Kodai László szerzeménye, Az én bánatom már nagyon csendes bánat. Következzék Szóka Júlia és Varga Jenő zenekara.

Kedves hallgatóink, a búcsú pillanata érkezett el. Valamennyi kollégám nevében köszönöm megtisztelő figyelmüket. Reméljük, hogy kellemesen töltötték az elmúlt egy órát a Dankó Rádiót hallgatva. Ha ez így van, tartsanak velünk a folytatásban is. Minden jót kívánok, itt a Hús csak Prémásban természetesen még muzsikálunk. Idősebb Magyar Imre és zenekara játszik. 1963-as a felvételünk, lenn a falu végén a cigányok sátora, valamint lassú és friss csárdás hangzik el. Viszont hallása, Morvai Noémit hallották.

0: pontos idő 2 óra. Most a Dankó Rádió tegnap esti műsorának ismétlését hallják. Táncházban. Talpalávaló népzenekedvelőknek. A műsorvezető Vasvári Anna Mária.
1: Jó estét kívánok! A nemrégiben elhunyt Sebő Ferenc szerencsére megszámlálhatatlan rádióműsort készített többek között a Dankó Rádió Tudta-e sorozatának számára is. Most egy 2013-as műsorát hallgassuk meg, melyben Bartók Béla bánáti 1912-es szerb népzenei gyűjtéséről mesélt Sebő Ferenc.
2: Sebő.